0: Petőfi Rádió.
1: Mirko, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
2: Hát Isten, ments, Kóri.
1: Helyes válasz, fiam.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Május 22-e van, péntek. Kedves Júliák, Riták, hölgyek, nagyon boldog névnapot kívánok, ahogy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Ma van egyébként Szent Rita ünnepe, a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje. Különösen nagy népszerűségnek örvend ez a nap Itáliában. Aztán 76 éve, hogy megnyílt már a budapesti Vidámpark, illetve 41 éve, hogy a videóton legyőzte a Real Madrid csapatát. Ilyen kis érdekességek kötődnek május 22-éhez. Ha neked is van bármilyen emléked ezzel a nappal kapcsolatosan, nyugodtan küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de a Petőfit a Facebookon és Instán is megtalálod. Most pedig mindenkinek jár egy kis rock and roll, jön Mocskonyi Dörgő a folytatásban.

Itt volt Balogh Eszter és a Maradnék a Petőfin, ahol minden magyar. Na, a pünkösdi hosszú hétvégére már jönnek az igazi nyárias hőmérsékletek, nem mintha az elmúlt egy-két napban nem kaptunk volna jó időt. 27-28 fok körüli csúcsok, sok napsütéssel, nyári hangulattal, úgyhogy ha esetleg be is csúszna egy-egy zápor vagy zivatar, az gyorsan továbbáll. Most már tényleg lehet szabadtéri programokban gondolkodni, sőt, ha valaki elég bevállalós, akkor a strandolás sem tűnik teljesen elrugaszkodott ötletnek. Sok strand már kinyitott, úgyhogy érdemes bekészíteni a napszemüveget, naptejet, fürdőnadrágot, bikinit, és irány a hosszú hétvége. Most a folytatásban a KFT csapatával megyünk tovább, ez a Valahogy nem az én napom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai kedvencek, különlegességek változatosan. Péntek hajnalban is itt a Petőfin, május 22-e van. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Az éterben pedig mindjárt hallhatod az Asphalt Horseman-t, a Jazz Talent, vagy éppen most a Csajodat. Ez a még egyszer.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: német szex!
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Változatosan hazai kedvencek, különlegességek péntek hajnalban is itt a Petőfin, ahol minden magyar. A rock and roll után jön egy kis electro swing, egy közel 100 éves zenei műfajt hozott vissza a köztudatba a következő hölgy trió, a The Easy Babies. A 30-as, 40-as évek hangzás világában alkotnak, rendesül katonai egyenruhában, és bár háború sújtotta évtizedek voltak azok, a csapat mégis azokat a momentumokat szeretné megidézni, amikor annak idején az emberek szerettek volna kikapcsolódni, elfelejteni a körülöttük történő eseményeket. Mostanság nem hallottunk a hölgyekről, de reméljük, hogy ez hamarosan változik. Itt van már is a szerelem, a The Easy Babies-től a

ember még naggyá is lehet. Ha csak csendben, de vízhangosan szeret. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót, mert egy álom

0: 30 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ha esetleg még így hajnali 4 környékén nem esett volna le, péntek van, az utolsó hétköznap, előttünk pedig a pünkösdi hosszú hétvége, ráadásul szuper nyárias idővel, úgyhogy mosolyra fel, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottak, Gustav Tigerrel rajtolunk, senki se tenger.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A most következő hölggyel egy bizonyos házasságkötős műsorban találkozhatunk. A zene különlegességét pedig nem csak maga a zenei világ adja, hanem a mögötte megbújó történet is. A nézők biztosan emlékeznek még arra a megható jelenetre, amikor a műsorban Becca és férje közösen írtak egy zenét, majd a finálé előtt előadták a többieknek. Abban bíztak, hogy a közös alkotás segít megtalálni a közös hangot. Akik látták a műsort, tudhatják, hogy ez a sztori végül nem happy enddel zárult. Emiatt a dal sem lett vidám, vagy éppen bulis hangulatú, sokkal inkább egy lírai, balladás hangvételű dal, melyben végig ott vannak a magasságok és a mélységek, melyeket a műsor alatt átélt Becca. Ezt ő maga mesélte. Jön a Fellegvár, itt a Petőfin.

Escape My Shadows és az Emlékezni rád itt a Petőfin, ahol minden magyar. Cserpes Laurával folytatjuk, aki nemrég a Dankó rádióban beszélt debreceni kötődéséről, és arról a meghatározó családi háttérről, mely a jellemét és a művészetét is formálta a mai napig. Azt mondta, hogy inspirálón hat rá pedagógus nagyanyja kitartása és hivatás tudata, ezt tetten érhető előadói hitvallásában is. És bár Kapuváron nőtt fel, a testvéreihez hasonlóan édesanyja szülővárosában Debrecenben született. Cserpes Laura mindenről, tehát a Dankó Rádió Jó Pihenést című hétvégi műsorának vendégeként mesélt. Azt is elmondta, hogy a mai napig kedves szívének a Cívisváros, mivel ott élt a családja egyik meghatározó alakja, anyai nagyanyja. A következő dalt is neki címezte. Itt van a Mama mondja, a Petőfin. Ha pedig lemaradtál a beszélgetésről, a mediaclick.hu felületén tudod pótolni.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Van Sunny Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, jó ébredezést, vagy éppen sikeres ébrenmaradást kívánok így pénteken. Május 22-e van, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, már csak pár órát kell kibírni a pünkösdi hosszú hétvégéig. Hozom a segítséget, itt is van a Cabrio Cat és az Izé.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Zárjuk méltóképpen a hétköznapokat, és köszöntsük a hosszú hétvégét egy szuper élő stúdiókoncerttel, ugyanis ma 13 órától a Hajrá Magyarokba jön a főleg dob és vokál centrikusabb zenével a Kertek Alatt csapata. Ezt a koncertet élőben hallhatod nálunk itt a Petőfin, láthatod a YouTube csatornánkon és a Facebook oldalunkon. Szóval ma is 13 órától érdemes Mák Katával velünk tartani. Jön a folytatásban a Kertek Alatt, egy kis ízelítő a mai koncertből. Pörög a Gajra, itt a Petőfin. Jó reggelt!

0: Petőfi Rádió.
1: Elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: Petőfi Rádió.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elég nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember csak úgy belegázoljon a pünkösdi hosszú hétvégén, például a Balatonba, mert hogy a tavaink most újra elég hűvösek. Két héttel ezelőtt hétvégén láttam azért sokakat bemerészkedni a Balatonba, most talán kevesebb lesz a jelentkező, a vállalkozó szellemű, viszont ha strandolnál, akkor ajánlott valamelyik medencés strandot választani, mert hogy kifejezetten nyárias időjárást kapunk, 30 fok közeli csúcsokkal, úgyhogy a napszemüveg, naptej, szalmakalap, fürdőnadrág, bikini semmiképpen se maradjon otthon a hétvégén. Érdemes ilyen vagy ehhez hasonló programot betervezni. Előttünk a hétvége. Most már csak ezt a pár órát kell kibírnunk a péntekből. Milyen zenékkel? Talán nem is lesz olyan nehéz. A Tigris Szofival megyünk tovább. Már is ez a Paprika. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, Habocki Máté kollégám jön, úgyhogy én megyek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál az elmúlt órákban a mikrofonnál. Megyesi Gábort hallottad, de ma még találkozhatunk. Este visszatérek, és együtt hangolódhatunk a hétvégére a legjobb zenegépes lágerekkel. Legyen nagyon szép a pénteket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Vizsgálat kezdődik az aszbeszt szennyezés ügyében. Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tiltását.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Lezárták a Pécs felé vezető lehajtóágat az M0-ás déli szektorán az M1-es felől a 11-es kilométernél. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kivizsgálják az aszbeszt szennyezést, egy osztrák-magyar közös bizottság alakul ennek érdekében, amely hétfőn meg is kezdi a munkát. Jelentette be Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. Hozzátette, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik aszbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített, osztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrárminiszter hangsúlyozta, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. A kormányfő felszólította az államfőt, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát. Magyar Péter azt írt a közösségi oldalán, hogy Súlyog Tamás egy külön hatalmi ág képviselője ne várjon a kormány utasítására. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár néven fog működni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem egy értékalapú biztosító. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot 2-től, hétköznap esténként 6:30-tól, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható, de a hétvégén akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reggelt kívánok! Eljött a pénteki nap, és eljön egy hosszú hétvége is, úgyhogy ma egy kicsit talán könnyebb az indulás, így 6 óra után. 2026. május 22-e van. Természetesen a magyar kedvencek ezúttal is várnak. Kezdés Ákossal!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval!

0: amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a délutánra hangolódunk már. A Kertek Alatt formáció érkezik majd hozzánk 13 órára a stúdióba. Egy debreceni kötődésű magyar indie pop rock zenekarról van szó, amely 2020-ban alakult, 5 egyetemista fiatal ötlete nyomán. Zenéjükben a pop rock mellett népzenei elemek is megjelennek. Még 2020-ban megjelent a Május című daluk, ezzel mutatkoztak be a nagy közönségnek, és hát nem titkolt céljuk volt már akkor is, hogy a legjobbak legyenek, mondhatni, Kertek Alatt szeretnének eljutni a szakma csúcsára. Első nagylemezük 2022-ben jelent meg Új idők címmel. A 2025-ben érkezett új EP dalai már mind stílusban, mind hangulatában egy modernebb, popposabb hangnemet ütöttek meg a korábban megszokottaktól, ám továbbra is a dallamos, energikus, könnyen befogadható hangszeres zene adja a repertoárjuk nagy részét. A zenekarról átfogóan elmondható, hogy rendkívül vidám, életigenlő hangulatot közvetítenek mind a dalaikban, mind pedig a koncertjeiken. A koncertjüket pedig ma délután 1 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. S ha már koncert, akkor Bájalek sem marad ki a felsorolásból. Május végén majd a Szatmárnémeti Városnapokon játszik. Itt az Emlékszem, a Petőfi.

0: Őrzenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, tökéletes hűsítő a reggeli szellőztetés, nyárias napjaink lesznek így a hosszú hétvégére. A friss levegő beáramlása mellett pedig jusson eszedbe, hogy május 22-e a Magyar Természet Napja. Célja a figyelem felhívása a hazai természeti értékekre és a biológiai sokféleség megóvására. Mindezzel egyébként bővebben is ismerkedhetsz a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal, hiszen megnyílt a Föld mélyétől a csillagokig, bemutatkozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság című kiállítás, ahol tablók, makettek, egyéb tárgyak és vetítések segítségével mutatják be a Bükki középhegység táj arculatát, barlangokat, vízfolyásokat, a növényzetet és a védett állatfajokat. Mindez egyébként augusztus 30-áig látogatható. No de, már is jönnek tovább részletek, információk, hiszen fél hét van, utána pedig várlak vissza magyar kedvencekkel, Szűri és Pulek, ők pedig egy forró térről énekelnek nekünk, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Király Erzsébet. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Vizsgálat indul az aszbeszt szennyezés ügyében. A régió biztonságáról tárgyalt a külügyminiszter.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Kamionok okoznak torlódást az M1-esen a főváros felé Tatától a külső sávban. Aki teheti, válassza az átterelt belső sávot. 2-3 kilométeres a kocsisor az M3-ason Budapest felé Bak térségében. És egy hallgatónk azt írta, hogy az M3-as autópályán két kutya járkál a 119-es szelvénynél. Vezessenek óvatosan, és ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Új fejezet nyílik a magyar-osztrák kapcsolatokban, jelentette ki bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Hétfőn megkezdi a munkát egy közös osztrák-magyar bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására. Erről is beszélt Magyar Péter, közölte a lehető leggyorsabban kármentesítik az érintetteket, és bár még nem tudni, hogy ki a felelős, de a szennyező fizet elvét Magyarország alkalmazni fogja.
3: Semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbeszttel szennyezett kő, és ami a legeslegfontosabb nekünk magyaroknak, hogy Magyarországra nem hogy egy tonna, de egy kiló ilyen kő se kerüljön. A magyar kormány felelőssége természetesen az, hogy mindenben transzparensen járjon és segítsen a magyar embereknek. Megkezdődött a felmérés, mindenféle tekintetben naponta ülésezik Magyarországon az erre hivatott szerv, és hétfőtől már közösen fognak dolgozni az osztrák partnereinkkel.
2: A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség, a versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. Júniusban ismét munkába áll a magyar és az osztrák közlekedési minisztérium együttműködésével és a vasúti szolgáltatások közös fejlesztésével foglalkozó munkacsoport, közölte a közlekedési miniszter, miután osztrák kollégájával tárgyalt. Vitézy Dávid kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a Gyesev fejlesztése terén is. A legfőbb feladatnak a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztését és gyorsítását nevezte. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrárminiszter hangsúlyozta, az új jogszabályok egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabona termékekre vonatkozik majd. A tárcavezető hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészségét.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Több mint 800 zarándokkal megérkezett a Boldogasszony zarándok vonat a holnapi csíksomjói búcsúra. Ezúttal is vonaton utazott 300 fiatal szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A zarándok vonattal érkezett Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is, aki az idei csíksomjói búcsú szónoka lesz. A szombathelyi megyés püspök úgy fogalmazott, Csíksomjó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán a legerősebben dobog.
4: Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándok vonattal Csíksomjóra.
2: Még csak nem 800 nyári gyermektábor turnus érhető el a táborfigyelő oldalán, közölte a portál ügyvezetője. Tóth Béla ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét arra, hogy még májusban érdemes foglalni. Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága miatt csak legálisan működő tábort érdemes választani. Fontos például, hogy már az előleg kifizetéséről legyen számla. A szülő és a táborosztató között létrejött megállapodásnak pedig tartalmaznia kell, hogy hány forintért, milyen ellátást és programokat biztosítanak a gyermeknek.
5: Ez azért nagyon fontos, hiába tűnik száraznak, mert innentől kezdve elvárhatjuk, hogy a táborosztató minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartson, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk, egészségesen menjen a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen jöjjön haza. Így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk, hogy mi minden tábort egyesével ellenőrzünk, tehát minden, ami a rendszerünkben megtalálható, azok legálisan működő, jó programmal rendelkező táborok, de ha máshol keresnek a szülők, szívük joga, nyugodtan. Csak én azt kérem, hogy nagyon alaposan nézzünk körül.
2: A készenléti rendőrség vezetésével új projekt kezdődött a határon átnyúló kábítószer bűnözés elleni fellépés megerősítésére. Erről az intézmény költségvetési igazgatója beszélt. Góra Bernászki Szilvia elmondta, a Delta elnevezésű programban az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont és a Nemzeti Védelmi Szolgálat is részt vesz. Hangsúlyozta, 2029 júliusáig tervezett projekt 2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. Hozzátette, a Delta egyszerre jelent technológiai fejlesztést, szakmai együttműködést és biztonságpolitikai befektetést.
6: A fejlesztések eredményeként egy olyan összehangolt szakmai és technológiai környezet jön létre, amely gyorsabb információáramlást, hatékonyabb nemzetközi együttműködést, fejlettebb műveleti koordinációt, valamint korszerűbb bizonyíték gyűjtési lehetőségeket biztosít. A projekt külön kiemelt szerepet szán az EMPACT együttműködéshez kapcsolódó műveletek támogatásának, valamint a mesterséges intelligencia alapú elemző és döntéstámogató rendszerek fejlesztésének is.
2: Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére, közölte a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé is emelkedik a helyek száma, az Intercity-ken nagyjából 10%-kal, a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz pedig több kocsit kapcsolnak, emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalom szervezést.
7: Ezen a hétvégén a budapesti fejpályaudvarokon tartalékszerelvényeink is lesznek személyzettel, hogyha bármi probléma történik, akkor ezek is segíthessék az utasok elszállítását. Azt kérem mindenkitől, aki a hétvégén utazik, hogy lehetőség szerint minél hamarabb váltsa meg a menetjegyét és az Intercity vonatokra a helyjegyét is. Ezzel tudnak a leginkább segíteni, a kollégák napról napra nézik, hogy alakul a vonatok foglaltsága, és ott avatkoznak be, azt a vonatot erősítik meg, ahol erre a leginkább szükség van.
2: Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése az itthoni szárazságban, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriel emlékeztetett, az országban halmozott csapadékhiány van, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Hozzátette, a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén.
8: A tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztásnak a szintjét, Észak-Magyarországi vízigazgatósága hétvégén, és ez például összesen 1.600.000 köbméter többletvízkészletet jelent ebben a duzzasztott térségben. De például emellett a Tisza megemelt vízszintje Bodog mellett a keleti és nyugati főcsatornák a Körös völgy vízpótlására is hatással van, illetve Körösök vidékén például átlagosan 27 mm-nyi csapadék esett, és itt például a lefolyásnak indult többletvízkészleteket a műtárgyak zárásával a csatornák medrében tartották a vizet.
9: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Marad a napos idő, záporokra a középső ország részben számíthatunk, napközben 23-28 fok várható, a hétvégén pedig akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió, sport.
10: A mikrofonnál Bera Emese. Subka Attila lesz a Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizligában negyedik helyezett DVSC csapatánál. Emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója közölte, két kapusnak, Demjén Patriknak és Páfi Donátnak a szerződése lejár, így ezen a poszton biztosan lesz változás. Továbbá a klub azt szeretné, ha Dzsudzsák Balázs maradna. A címvédő Ferencváros 15-8-ra nyert a BVSC ellen a női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén. Az egyik csapat harmadik győzelmeig tartó párharc második mérkőzését vasárnap 16 órától rendezik a Laki Károly uszodában. Az idény végén befejezi pályafutását Draganec Fijic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencváros erősítő beálló, a montenegrói Buducnosta 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A csapat egyik legjobbja Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó három szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és két bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Köszönöm figyelmüket!
9: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 7 óra lesz, már is jönnek a legfrissebbek. A Riták és a Júliák névnapot ünnepelnek ma, úgyhogy Isten éltesse őket. Sok-sok boldog névnapot kívánok! Ne felejtsd el is egy kedves üzenetet küldeni, hogyha van ismerős rokon barát a környezetedben. És ne feledd azt sem, hogy nekem is küldhetsz üzenetet, méghozzá előadóval, dalcímmel, hogyha szeretnéd megnyerni a Frak és a Macskák családi társasjátékot, így a gyermeknap, közelgő gyermeknap alkalmából. Ma még megteheted. Keresd az órazenét, hogyha pedig megvan, akkor várom az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Figyeld a játékszignált! A következő órában pedig elsőként figyelhetjük majd a Carson Coma csapatát, akik a hétvégén egyébként Túrkevén is játszanak. Immunissá válunk, mindjárt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósunkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol?
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Egy reggel indulhat így is.
3: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

szórakozásos játék. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes kora nyárias idő lesz, nem jön több aszbesztes kő Ausztriából. Az olasz írásbelivel folytatódik az érettségi.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Élénkül a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítődnek a sávok, már sokan haladnak az M3-ason, 60-nál, Bagnál, Mogyoródnál. Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kivizsgálják az aszbeszt szennyezést, egy osztrák-magyar közös bizottság alakul ennek érdekében, amely hétfőn meg is kezdi a munkát, jelentette be Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik aszbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrárminiszter hangsúlyozta, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabona termékekre vonatkozik majd. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jövőben ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven fog működni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem egy értékalapú biztosító. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak, az emelt szintű szóbelék június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható, a hétvégén pedig akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Héten az utolsó alkalom, amikor megnyerheted a Frak és a Macskák társas játékot, úgyhogy légy résen. Jó reggelt kívánok, 2026. május 22-e van péntek. 7 óra után járunk a Halló Magyarok, a Carson kómával folytatódik immunissá válunk.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Halló magyarok! Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál!
1: Bár a Balkán VIP egy picit a nyárvégi hangulatot hozta el nekünk, azért szerencsére a nyári szünet még előttünk, na meg egy háromnapos hétvége, és Balatongyörök is jó választás a hétvégére, főként holnapra, hiszen szombaton rendezik a Hungarikum Fesztivált és kézműves vásárt a településen. Egész napos tartalmas fesztivál élménnyel készülnek, ahol a magyar értékek, hagyományok és ízek kerülnek na középpontba. Több tucat árus és kiállító mutatkozik be, és a családokra is kiemelt figyelmet fordítanak. Gyermek és családi foglalkozások, játékos programok, közösségi élmények is lesznek a hagyományőrző bemutatók mellett. A magyar mesei értékeket pedig mi is őrizzük, sőt, nem csak őrizzük, hanem tovább is adjuk. Ezen a reggelen is egy Frakk és a Macskák családi társasjátékot nyerhetsz. Keresd az órazenéjét, hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom az előadót és dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. A szlogenünket is kérdezem majd, ha nálad csörög a telefon. Petőfi Rádió, minden magyar, benne most Rojékkal, az Otthon itt van.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek.

0: ma. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Köszönj be, hadd ötözzek fel ünnepőbe.
1: Halló magyarok, a műsorvezető Habóczki Máté.
2: A következő fizetésnap még egy kicsit odébb, viszont a hírek már nincsenek messze, hiszen megérkeztünk 7:30-hoz. Ne feledd, ma is van nálam egy családi társasjáték, Frakk és a macskág, ezt nyereted meg, hogyha figyeled az óra zenéjét, hogyha pedig meghallod a játékszignált, küld az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Ha nálad csörög a telefon, akkor a szlogenünket is tud, Petőfi Rádió minden magyar benne, mindjárt Péterfi Bori a hajolj bele a hajamba!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes kora nyárias idő lesz, közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, nem jön több azbesztes kő Ausztriából.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain, sokan haladnak az M3-ason 60-nál, Bagnál és Mogyoródnál is. Budapest felé szakaszos torlódásokra kell készülni, az M0-as csomóponttól befelé is arra szólnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. A köztársasági elnöki hivatal azt közölte, hogy az államfő támogatja az ügy kivizsgálását, és kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Magyar Péter miniszterelnök tegnap szólította fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy ne várjon a kormány utasítására, és hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziájának a Sándor Palotában lévő példányát. Kivizsgálják az aszbeszt szennyezést, egy osztrák-magyar közös bizottság alakul ennek érdekében, amely hétfőn meg is kezdi a munkát, jelentette be Magyar Péter kormányfő, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik aszbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrárminiszter hangsúlyozta, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A képviselőház energiaügyi bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni, az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Marad a napos idő, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható, a hétvégén pedig akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
3: Minden magyar. Petőfi. Ma reggel

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Ahogy ígértem, ma is játszunk, és az utolsó alkalom, hogy valakinek odaadhatom ezen a héten a Frakk és a Macskák családi társasjátékot, már is kiderül, hogy kié lesz a mai példány.
2: Halló, tessék!
1: Halló, halló, itt Habocki Máté, Petőfi Rádió, kihez van szerencsém?
2: István vagyok.
1: Jó reggelt kívánok, István, szervusz! Küldtél nekünk egy üzenetet a játék kapcsán, hogyha jól hallom, akkor pedig úton vagy, merre?
2: Éppen Zalaegerszeg felé.
1: No, és milyenek az útviszonyok arra felé most?
2: Most még nagyon jó lehet haladni.
1: Az jó, biztonságos utazás, tehát ahogy látom, Zalaegerszeg környékén is szikrázó napsütésben visz az utad.
2: Így van.
1: Így van, a térkép alapján most egész Magyarországon mindenhol egyébként napsütés van. No, István, jó utat kívánok neked, és akkor kérlek szépen, hogy mondj nekem egy előadót és egy dal címet.
2: Péter Szívbori, hajolj bele a hajamba.
1: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, István, gyereknapi nyereményed a tvmacibolt.hu újdonsága, a Frakk és a Macskák családi társasjáték.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon-nagyon szívesen örülök neki, hogyha jó helyre kerül. Egyébként azt is állom, hogy nem te voltál az első, de mindenféle megfejtés érkezett. Elég sokféle néven emlegetik Péter Fiboriéknak ezt a dalát. A Labambától kezdve a Néz a szemembe, Néz mélyen a szemembe, és mindenféle variáció és permutáció. De tiéd volt az első helyes, úgyhogy szeretettel gratulálok egyébként ehhez is. Van nálatok gyerkőc?
2: Kettő is, igen.
1: No, és mennyi idősek?
2: 5, illetve 3.
1: Ó, hát akkor tökéletes kis gyereknapi ajándék lesz ez. Ne tedd le a telefont, arra kérlek, megbeszéljük adáson kívül a részleteket, itt pedig jön egy újabb magyar kedvenc, a Petőfi.

0: Na meg a Honeybeast, jó reggelt kívánok, ez volt az egyedül, 7:57 a pontos idő, a csapatot május végén még Csongrádon is elkaphatod majd. A fővárosban jelenleg tart a műszaki mentés, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után a középső sávban, úgyhogy itt ezért a torlódás plusz menetidővel számolja, és lezárták a 11. kerületben a Kelenhegyi utat a Rezede utcánál baleset miatt. Jönnek a továbbiak, aztán Valmar, Magány-Magány, Petőfém.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
3: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
0: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes koranyárias idő lesz. Közé tette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Elindult a Székelygyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kigyulladt egy autó az M4-esen Budapest felé Üllő térségében. A 28-as kilométernél a leállósávot zárták le, de a füst miatt 1-2 kilométeres dugó alakult ki. Kamionok okoznak torlódást az M1-esen a főváros felé Tatától a külső sávban, és 2-3 kilométeres a kocsisor az M3-ason Budapest felé Bak térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Közé tette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy az államfő támogatja az ügy kivizsgálását és kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Összesen 11 dokumentumot hoztak nyilvánosságra. Az iratok között szerepel a többi között a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Nem jön több azbesztes kő Ausztriából, leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik szennyezett kőzúzalékot értékesített, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Az intézkedést a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. Elindult hajnalban a Székelygyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba, amint egy fél kilométer hosszú szerevé a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a 4 napos ünnepség sorozatra. 6 év után újraindult az American Airlines közvetlen napi repülőjárat a Philadelphia és Budapest között. Az első képet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták Pennsylvániában. A kevesebb mint 9 órás menetidejű vonalon közlekedő első Boeing gép csak nem teljesen megtelt. A szakemberek szerint a járat indítása ösztönözhet más amerikai légitársaságokat is, így a jövőben újabb közvetlen összeköttetések jöhetnek létre az Egyesült Államok és Magyarország között.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Marad a napos idő, záporokra inkább csak a középső ország részben szállíthatunk. Délután 23-28, este 13-20 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. május 22-én. Természetesen a magyar kedvencek kísérnek a hosszú hétvége irányába. Kezdés ezúttal a Walmart csapatával jön a Magány Magány.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Szolid a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Bagosi Brothers Company csapatát hallgattuk. Ma Edelényben játszanak, majd Edelény egyébként idén ünnepli várossá válásának 40. évfordulóját. Holnap a Kevi Juhász Fesztiválon, vasárnap pedig a Szegedi Bor Fesztiválon is láthatott Bagosiékat. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően a 70-es kilométertől nagyjából az 50-esig tart, úgyhogy az útinform arra kér, hogy ennek tudatában tervezd meg az útvonalat. Légy türelmes, a 7-es főúton pedig Balatonvilágos térségében ketten ütköztek, a 100-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Hogyha infód van, akkor küld a Petőfinek 06303030380 az SMS számunk, illetve a Messengeren, Viberen szintén tudsz nekünk üzenetet írni. Hétvégén jó időnk lesz, úgyhogy mozdulj ki, sportolj te is, hogyha lehet, ami pedig a sportnézést illeti. Ma este 8 órától a kosárlabda férfi NB1 döntőjének harmadik mérkőzése következik. Ezúttal a Szolnok fogadja a Szombathelyi csapatát. Egy-egyes állásról jön a folytatás. Az M4 Sporton, illetve az M4Sport.hu élőben láthatod. Folytatódik a hétvégén a Forma 1-es szezon is, ezúttal Montreában köröz a száguldó cirkusz, ahol idén először sprint hétvége színesíti majd a kanadai nagydíj programját. Ma 18.30-tól láthatod az első szabad edzést, 22.30-tól a sprint időmérőt, holnap 18 órától a sprint futamot, aztán 22 órától az időmérőt, ami már a vasárnap magyar idő szerint este 10 órakor kezdődő futamra hangol. De a hétvégén egyébként sem unatkozunk majd, hiszen a labdarúgó női NB1 döntője, a női és férfi vízilabda OB1 döntője, női és férfi kézilabda mérkőzések és a női labdarúgó bajnokok ligája döntője szintén képernyőre kerül. Ez utóbbi hónap 18 órakor kezdődik. A fináléban a Barcelona és a Lyon találkozik. Élőben láthatod az N4 Sporton és az N4Sport.hu-n. Jó szórakozást, jó szurkolást, most pedig jó utat kívánok a folytatásban. Callie Sanders Band kísér, ez a Joy, itt a Petőfi.

0: magyarok, a műsorvezető Habóczky Máté.
1: Daniel fiék zenéltek, akik holnap Kenderesen, szombaton Szekszárdon, vasárnap Újfehértón játszanak. A közlekedés viszont nem játék. Budapesten tart a műszaki mentés, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, az Üllői út után a középsősában, a Kőbányai úttól lépésben lehet haladni. Jönnek a továbbiak, aztán a Balkán fanatik, akik május végén Budapesten játszanak. Hadd menjen, itt a Petőfi.
0: Sorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hétvégén megérkezik a nyár. Közzétette a kegyelmi ügy hiányzó dokumentumait a Sándor Palota. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kamionok okoznak torlódást az M1-esen a főváros felé Tatától a külső sávban. Kigyulladt egy autó az M4-esen Budapest felé Üllő térségében. A 28-as kilométernél a leálló sávot zárták le, de a füst miatt 1-2 kilométeres dugó alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 dokumentumot hoztak nyilvánosságra. Az iratok között szerepel a többi között a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka a K. esetében a kegyelmi döntésnek. Nem jön több azbesztes kő Ausztriából. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik szennyezett kőzúzalékot értékesített. Tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása. Ukrajna előtt a már évek óta tagjelölt nyugat-balkáni államokat kellene felvennie az Európai Uniónak, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága nem csak a szűkebb térség, hanem Európa érdekét is szolgálja. További 5000 katonát küld az amerikai kormány Lengyelországba, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök tavaly szeptemberben utalt arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. Jelenleg egy csak nem 7400 tagú amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Délután 23-28, este 13-20 fok várható, a hétvégén pedig akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Magashegy Underground zenélt nekünk az elmúlt percekben. Hogyha úton vagy, vigyázz magadra. A 7-es főúton Balatonvilágos térségében korábban ketten ütköztek, a 100-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Az M1-esen pedig a főváros felé vezető oldalon a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatártól kezdődően a 70-es kilométertől nagyjából az 50-esig tart, úgyhogy ennek tudatában tervezd az útvonalat, kéri mindezt az Útinform. És hát hétvégére is érdemes már tervezni, jó sokan lesznek úton a hosszú hétvégén, nyárias hétvége előtt állunk, sokan közösségi közlekedéssel, sokan autóval indulnak útnak. Ez utóbbinál pedig, ha eddig nem történt meg, akkor lassan-lassan itt az ideje egyébként a légkondicionáló karbantartásának, tisztításának. Na, az ORFK Baleset Megelőzési Bizottság arra hívja fel a figyelmet, hogy még újszerű autók esetén sem szabad elhanyagolni mindezt, hiszen a szellőző rendszerben kialakulhat olyan közeg, amelyben a baktériumok is jól érzik magukat. Évente legalább egyszer ajánlott fertőtlenítő kezeléssel kitisztítatni, vagy házilag alkalmazható eszközzel kitisztítani, és ezért fontos a rendszeres pollen szűrő csere is, mert az eltömődött szűrő egyrészt gátolja a légcserét, másrészt utat engedhet a koszos levegőnek. Hogyha más nem, akkor a légkondicionálóból bekapcsoláskor érkező poshatszag egyébként jelzi, hogy ideje tisztítani a rendszert. A tisztításra többféle módszer is van, természetesen mindenki másra esküszik, szervízbeli és otthoni megoldások egyaránt vannak, de előfordulhat olyan eset is, amikor mindenképp klímás szakember kell, főként, hogyha úgy érzed, hogy a légkondi nem hűt rendesen. A kresszváltozás.hu oldalon egyébként megtaláld ennek a részleteit, hogyha szeretnél utána olvasni. Hát nagyon-nagyon jó utat kívánok, hogyha infód van az utakról pedig, na akkor természetesen várjuk 0630303380, illetve Messengeren, Viberen írhatsz, és érkezett is egy SMS, hogy az M1-esen a torlódást nem a kamionok okozzák, hanem a Pátyi felhajtón való besorolás, tolakodás. Hát köszönjük szépen a kiegészítést, akkor balesetmentes és biztonságos utazást. A Kaukázus kísér tovább. Itt van Szalai Éva, na Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Te pedig, hogyha balesetmentes közlekedésre vágysz a fővárosban, akkor végre úgy tűnik, hogy helyre kerültek a dolgok. Na, a reggeli csúcsot leszámítva most már azért egész jól lehet autózni. 4 perc múlva lesz 9 óra előttünk, a pünkösdi hosszú hétvége. Nagyon-nagyon jó idő lesz, sokan kelnek útra, ezért megerősített kapacitásokkal, több időhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport is. A fő budapesti pályaudvarokon, Siófokon, Balatonfüreden, valamint a Tópart, Balaton Intercity

0: City és Tiszató sebes vonaton. Diákmunkások, utasmenedzserek segítik a kerékpárosok utazását, a kerékpárok elhelyezését és az utas tájékoztatást. A MÁV csoport munkáját pedig te is segítheted, hogyha elővételben vásárolod meg a jegyet, legegyszerűbben a MÁV Plus applikációban, hiszen az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra a leginkább szükség lesz. Úgyhogy ha már tudod, hogy utazol, érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni a jegyek megváltását. Ami biztos, hogy Kovaszkijék holnap Pécs felé veszik az irányt, ott koncerteznek majd. 9 után ők várnak. Ha milyen hülye vagy, úgy szeretnek. Mindjárt itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Rock, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Király Erzsébet.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: A hétvégén megérkezik a nyár. A Sándor Palota szerint az iratokból nem derül ki a kegyelmi döntés indoka. Ismét medvetámadás történt Romániában.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Kigyulladt egy autó az M4-esen Budapest felé Üllő térségében. A 28-as kilométernél a leállósávot zárták le, de a füst miatt 1-2 kilométeres dugó alakult ki. Két autó ütközött a 7-es főúton Balatonvilágos térségében a 100-as kilométernél. A forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Ukrajna előtt a már évek óta tagjelölt nyugat-balkáni államokat kellene felvennie az Európai Uniónak, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága nem csak a szűkebb térség, hanem Európa érdekét is szolgálja. További 5000 katonát küld az amerikai kormány Lengyelországba, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök tavaly szeptemberben utalta arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. Jelenleg egy csak nem 7400 tagú amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. Ismét medvetámadás történt Romániában. Az észak-erdélyi Bükkösön egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad. Az áldozatot a település határában egy nehezen megközelíthető területen találták meg. Idehaza ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett Hungarikum korszót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, hagyományait mutatják be. A programokat koncertek is színesítik, fellépmások mellett az Ergo, a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klár is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Délután 23-28 fok várható, a hétvégén pedig akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt! reggelt kívánok! 2026. május 22-e a mai dátum. Előttünk egy hosszú hétvége, no meg a Magyar Kedvencek sorozata ebben a 60 percben is. Kezdés ezúttal a Kowalski meg a Vega csapatával. Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Ez a Halló Magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Május 23-án szombaton tartják az Orgonák éjszakáját, és több helyen szerveznek programokat ez alkalomból, hogy jobban megismerd a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges hangszert. Nem csak a szokásos templomi és koncerttermi helyszíneken lesznek események, hanem köztereken, sőt a Balaton vízén is hallható majd orgona szó. Budapesten a Zeneakadémia nagytermében, a belvárosi Ferences templomban és a Szent István bazilikában is várnak, utóbbiban egy különleges gyertyafényes orgona koncert lesz. Székesfehérváron, Miskolcon, Debrecenben, Győrben is lesznek programok. Pécsen orgona gyárat látogathatsz, jótékonysági futás is lesz. Filmzenék szabadtéren címmel pedig koncertet rendeznek a Kodály Központnál. Olyan legendás dallamok csendülnek fel orgonán, mint a Ben Hur, a Moulin Rouge, vagy éppen a Gyűrűk ura zenéje. És Balatonfüredre is megéri ellátogatni, hiszen itt egy hajó fedélzetén élheted át, ahogy egybeolvad a klasszikus orgona zene és a nyáresti víztükör. Nos, hát miközben tervezed a hétvégi programot, Ajsa Lunától a vésztervet kapjuk itt a Petőfi.

0: Halló magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon!
1: 9:30 a pontos idő, szép napot, jó reggelt kívánok! Szentendre az előttünk álló napokban is jó választás. Pünkösdi örökség ünnep címmel tartanak rendezvényt május 24-én és 25-én a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az ország különböző részeiről érkező hagyományőrző csoportok, előadók és alkotók nem csak bemutatják saját kultúrájukat, hanem téged is bevonnak a programokba, hogyha ellátogatsz ide. A rendezvény különleges színfoltjaként spanyol hagyományokat képviselő művészek mutatják be a flamenco táncot, a kordobai stílusú virágos udvar díszítést és a mediterrán étkezési kultúrát. Interaktív foglalkozások, kézműves bemutatók, koncertek, népzenei és táncelőadások, bábszínház egyaránt a kínálatban. Megismerheted a kék festés hagyományait, fotókiállítás mutatja be a táncház mozgalom 50 évét, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület pedig a mennyasszony kikérés szokásait tárja eléd. Mindez persze a teljesség igénye nélkül, nagyon sokszínű a kínálat, úgyhogy érdemes böngészni a neten. Szerencsére a közlekedésben most nagyjából gördülékenyen lehet haladni országszerte, természetesen az M1-esen Tatabánya térségében, illetve Tatánál a torlódás az még adott a terelések miatt, úgyhogy elkél a türelem. Hogyha van infód, akkor várom SMS-ben 06303030380 vagy a Messengeren, illetve a Viberen. A hagyományok, mondhatni a történelem és a modern idők pedig találkoznak a most következő dalban is, hiszen Hauber Zsolt a Bonanza Banzai alapítójaként és zeneszerzőjeként a szintetizátorokra épülő, sötétebb tónusú, mégis fülbemászó dalokkal egy teljes generáció zenei ízlését formálta. Az utóbbi években pedig ismét reflektorfénybe került a Hauber és Bonanza projekt élén, ahol a klasszikus Bonanza dalok modern elektronikus köntösben, friss hangzással, látványos koncertformában szólalnak meg. Ez a történelem, itt a Petőfi.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Gyerünk Gyulára, hiszen ma kezdődik és vasárnapig tart a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A rendezvényen idén újdonságként Hungarikum korzót rendeznek, amelyen nem csak a térség, hanem az ország nemzeti értékeit is bemutatják, legyen szó italokról, gasztronómiáról, hagyományőrzésről vagy kulturális örökségről. A pálinkák világa mellett a kakaó és a csokoládé történetét, a csokoládé kóstolás művészetét is megismerheted. A Hungarikum magyar íj, az idén Hungarikummá választott tepertős pogácsa, a gyulai kolbász világ sikerének titka és az egri bikavér rejtelmei is feltárulnak. Na, a gasztronómiai különlegessége sorát gazdagítja a fesztivál pálinkás fajlajtjának, valamint a szikvíznek bemutatója. Természetesen felvonulnak a nemzeti pálinka lovagrendek és átadják a pálinkás bombon versenydíjat is. A hangulatot koncertek fokozzák, felép többek között a Cimbali Band, Szikora Robert és az Ergo, a Halott Pénz, a Republic Dash, és itt köszön el a gyulai közönségtől az év végén visszavonuló Korda György és Balázs Klári. Na, a részletes programot a neten megtalálod, és ami fontos még, hogy Gyula és Békés Csaba között idén is indítanak éjszakai fesztiváljáratokat. S ha már Dash szóba került, akkor jöjjön most Nagy Bogival készült újdonság, ez a Jól leszek újra, itt a Petőfilm.
0: Ez a legújabb

Petőfi Rádió, minden magyar. Rúzsa Magdi zenélt nekünk az óra végén, ez volt az Éri hozzám, és ezt az órát már nem szorítjuk jobban, hiszen mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elengedjük szépen. Jönnek a legfrissebbek.

0: Aztán pedig Dr. Béressel, Verév Tomival, a hozzám tartozó nyitja majd a következő 60 percet. Itt a Petőfin. Tarts velem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Egy reggel indulhat így is.
5: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
5: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor gyermeknapi nyereményed a tvmacibolt.hu újdonsága, a Frakk és a Mocskák családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar. Micsoda aroma?
2: Olyan, mint Olaszországban.
1: Ez az igazi kávé.
3: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
4: Shell. Go well.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Király Erzsébet.
5: Ez a Petőfi Rádió.
7: Hétvégén megérkezik a nyár. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt. A Sándor Palota szerint az iratokból nem derül ki a kegyelmi döntés indoka.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: 2-3 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé Ócsánál munkavégzés miatt. Ha bármi rendkülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre, Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Több tűzoltóautó, mobillabor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez, a tüzet már oltják. A tiszaújvárosi krónika közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzinvezeték robbant fel. A katasztrófa védelem szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet a férfinak. A Fidesz úgy reagált, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikötő közelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. 6 év szünet után ma reggel érkezett meg az első közvetlen járat Philadelphiából Budapestre. 16 raklapnyi hamis cigarettás dobozt találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban. Több mint 2 millió Marlboro feliratú cigarettás dobozt és 243 teker cigaretta filter papírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV teljes szállítmányt lefoglalta.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben lehet számítani. Délután 23-28 fok lesz, a hétvégén pedig akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Kívánok! 2026. május 22-e van, péntek, folytatódik a Halló Magyarok, és itt vagyunk egy nyárias hétvége előtt, úgyhogy a mediterrán életérzést hozza nekünk Dr. Béres és Verép Tamás. Kezdünk a Hozzám Tartozó!
5: Itt egy újabb óra!
6: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval!

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10 óra 16 perc a pontos idő. A héten a hazai színházi és filmes élet egyik ikonikus alakja költözött az égi színpadokra és filmvásznokra. A közmédiai Scherer Péterre emlékezik, aki egyedülálló színfoltja volt a magyar kulturális életnek. Karakteres alakításai generációk számára váltak emlékezetessé. Számos nagy sikerű magyar filmben szerepelt, különösen emlékezetes maradt Pepe figurája, amelyet több Jancsó Miklós filmben formált meg Mucsi Zoltán oldalán. Szinkron színészként is maradandót alkotott, többek között Steve Carell és Sacha Baron Cohen magyar hangjaként is hallhattuk, de a gyerekek számára nagy kedvenc Bobby Bond és Gru című alkotásokhoz is kölcsönözte a hangját, a listát pedig hosszan lehetne folytatni. Munkásságát számos rangos elismerésre díjazták, átvette a Színi Kritikusok díját, a Film Kritikusok díját, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, valamint a Jászai Mari díjat is. 2020-ban Karinti gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal tüntették ki, 2026-ban pedig neki ítélték a Páger Antal színészdíjat. Ma este 21 órától a Trezor című történelmi thrillert láthatod az M5 kulturális csatornán, amelyben szintén emlékezetes alakítást nyújtott. A történelmi thrillert valós események ihlették, cselekménye 1956 novemberében a forradalom leverését követő napokban játszódik. A belügyminisztérium Trezor kulcsai elvesznek a forradalom káoszában, ezért a hatóságok kénytelenek egy hírhet, egykor bankrablót kihozni a börtönből, hogy feltörje a minisztérium föld alatti trezorját. Ennek ajtaja mögött azonban egészen más titok rejtőzik, mint akire bárki számít, és kezdetét veszi egy fordulatokkal teli pszichológiai játszma, ahol senki sem az, akinek látszik. Scherer Péter 64 éves volt.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 10:28 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A közmédia TV csatornái gazdag ünnepi műsor kínálattal készülnek Pünkösdre. Május 23 és 25 között élő mise közvetítéseket, inspiráló vallási dokumentumfilmeket és különleges zenei produkciókat is láthatsz. Na, a pünkösdi műsorfolyam hagyományosan a Duna élő közvetítésével indul. Május 23-án szombaton 10 órától a 2026-os csíksomlyói pünkösdi búcsút közvetíti a csatorna. Az idei búcsú elmondata: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. De a szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. Pünkösd vasárnap május 24-én 11 órától református istentiszteletet közvetít a Duna Kőröslalányból, még 10:45-től a Duna World csatornán a Csánkó pünkösdi szentmisét követhetett Csíksomjóról. De elsőként látható 14:55-től a Dunán Tianis Norbert a Hit ösvénye című dokumentumfilmje, majd 16 óra 5-kor a Delta ismeretterjesztő sorozat epizódja a Vatikán világába kalauzol. Pünköst hétfőn a Duna tematikus dokumentumfilmekkel folytatja az ünnepi műsorfolyamot, 13 órától az Isten kezében Don Giorgio és a Remény zarándokai című epizódja a jubileumi szentév lelki üzenetét és egy fiatal Olaszországban élő csángó származású pap szolgálatát mutatja be. Ezt követően 13:50-kor premierként érkezik a Vatikán épületei, a Szentváros titkai című francia ismeretterjesztő film, amely látványos 3D-s rekonstrukciók segítségével tárja fel a világ egyik legismertebb spirituális központjának építészeti titkait. Az M2 Petőfi TV pünkösd vasárnapi műsoraiban a zene és a hit kapcsolatát helyezi fókuszba. 22 órától a Magyar Zeneháza című ismeretterjesztő film a világ egyik legismertebb dallamának közel 500 éves történetét követi végig, Mantovától Erdélyig, reneszánsz táncoktól vallásos himnuszokig, valamint az Eucharis zenekar, a Neohal, illetve a Csík zenekar koncertje is hallható. Ezen túl pedig a családi filmektől az Oscar-díjas romantikus alkotásokon át a természetfilmekig és zenés kulturális műsorokig sokszínű kínálattal készülnek a különböző csatornák, úgyhogy ebből nem lesz hiány. A következő pillanatokban pedig a mozgóképtől vissza a zenéhez, hiszen vár ránk a Zanzibár csapata. Ez a Szólj már, itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: ahhoz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot, jó munkát kívánok, az eheti reggelekből már nincs olyan nagyon-nagyon sok hátra. Ballagunk szépen 11 óra felé, amikor is érkezik majd Mákata programajánlatokkal. Aztán 13 órától a Kertek alatt játszik nekünk a stúdióban. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is a koncertet. Délután jön Szikora Tomi, este 7-től kívánságműsorral vár, 9-től Megyesi Gábor készül koncertajánlóval, 11-től pedig a hazai gitárokban Áron András Api beszélget majd Fekete Lacival a gitárjáték szeretetéről. A következő percekben pedig Horányi Júlia kísér minket tovább, ez a Hajnalcsillag, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Az ETI reggeli műszak zárul, és vár ránk egy háromnapos hosszú hétvége, méghozzá nyárias idővel, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy feltöltődve érkezünk majd a következő hétre. Bízom benne, hogy neked is jut időd a pihenésre, bármerre jársz az országban a hétvégén, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Media

0: szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
8: Vagy ki sem látsz a dugóból?
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Hétvégén megérkezik a nyár, robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt. Közzétette a Sándor Palota a kegyelmi ügy még hiányzó dokumentumait.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: 2-3 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé Ócsánál munkavégzés miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. Több tűzoltóautó, mobil labor és mentőhelikopter is érkezett az üzemhez. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A katasztrófa védelem szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területet ért támadásokban 4 meghaltak és 40 megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyerekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentőalakulatok még 18 embert keresnek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A Fidesz úgy reagált a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból, ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plus programban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntöttek.
11: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Supka Attila lesz az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelmeig tartó párharcban. Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló MEVZA torna második napján, amely a Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadala. Lelik Réka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. Korábban már 6 játékos köszönt el a borsodi klubtól. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést, jó hosszú hétvégét, aki esetleg már ma megkezdte, rengeteg program vár rád, ezeket részletezem most is, mint mindig 11 és 1 óra között. Indul az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora, én Mák Kata vagyok, szám 0 30 30 30 380.
8: Itt egy újabb óra.
7: Kizáró.

0: iratkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Sok-sok izgalmas program a láthatáron, ráadásul szuper nyárias idő, úgyhogy még strandolni is lehet. Tényleg csak a képzeletünkre van bízva, hogy mi mindennel töltődünk és kapcsolódunk ki. Segítek persze a programok között mindig eligazodni, 11 és 1 óra között folyamatosan részletezem, hogy hol és mi minden vár rád. Például Bikalon is lesz Pünkös, az Élménybirtokon, ahol sólymáz bemutató, gyerek és felnőtt színház, tánctanítás, mesebarlang, gasztronómiai ínyenségek és sok meglepetés vár, ha érkezel. Egy varázs Zsatos középkori ütőutazás is vár majd az egész családra. Holnap a letűnt korok misztikuma és a fejlődlen jóket fog találkozni. Ha elképzelsz egy pezsgő reneszánsz falut, ahol az utcákon színpompás gólyalábasok lépdelnek, a levegőben pedig fenséges ragadozó madarak röppennek fel, miközben a macskaköves utakon sétálva meg is elevenedik ez a történelem. Ezen a nap nem csupán a látványról szól, interaktív mesék, izgalmas fegyverbemutatók és a misztikus boszorkányos történetek minden korosztályt magukkal ragadnak majd. A ilyes kincskereső küldetések, kézműves műhelyek forgataga és a korhű fogadók incsiklandó illatai pedig garantálják, hogy kiszakadja a szürke hétköznapokból. Egy utánozhatatlan családi kalandra készülhetsz tehát Bikalon az Élmény birtokon, amin ezúttal is kitárja kapuit, a nap folyamán pedig test közelből meg lehet majd csodálni ugye fenséges madarakat, a sólymász a birtokon bemutatóján, a hangulatról pedig a területen folyamatosan felbukkanó, lenyűgöző sétáló gólyalábasok gondoskodnak. A legkisebbeket a Kalandozás a csillagszemű juhásszal című interaktív élmény pedagógiai meseadás is elvarázsolja, a történelem szerelmesei pedig Tamás lovak fegyver bemutatóján és a lélegzeten állító lovagi tornán szurkolhatnak a harcosoknak. De ott lesz Zina misztikus, vajákos és boszorkányos előadása is, ami szintén teljesíteszi ezt a programot, de számtalan kézműves foglalkozás, rejtélyes labirintus játék és a városi fogadó finom ételei is rád várnak. Ne feledd, Bikal Pünkösdöm, itt a Petőfin pedig. Már is jönnek további programötletek, tartson le!

De nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Bármerre veszed az irányt az országban, biztos, hogy belefutsz egy-egy jó programba. Mondom a célállomásokat, például lehet Szeged is. Az egyik a domtéri kavalkádon, ugyanis koncertek, jótékonysági borárverés, tűzi játék és igazi felejthetetlen hangulat vár, hiszen a domtéri kavalkád ismét Szeged szívébe varázsolja a nyár legszínesebb kulturális forgatagán. A történelmi tér lenyűgöző díszletei között kell ugye életre a zene, a művészet és a közösségi élmény. A monumentális fogadalmi templom árnyékában koncertek, előadások, fesztivál hangulat vár, miközben a csillagos ég alatt is minden pillanat ünnepé válik. Ez tehát nem csupán egy rendezvény, hanem egy varázslatos találkozás Szeged lüktető energiájával, ahol a kultúra és a nyár szabadság egyetlen felejthetetlen kavalkádá olvad össze. Ami a fellépőket illeti, ma például az UFO-val, Lengyel Juhannával, Jaminával és a Blaha Luiziánával találkozhatsz, holnap Josh és Betty állnak színpadra, Babra Bence, lesz Rúzsa Magdi koncert, tűzi játék és Lotthy Beggy is a jó hangulatról gondoskodik, majd míg vasárnap Sing Vicky, Bebe, Nagy Ádám koncertezik, illetve Tóth Abigail és a Bagosi Brothers Company. Domtéri kavalkán, tehát Szegeden. Itt a Petőfin pedig sok-sok további programötlet, tarts velem és ne feledd, minden hétköznap 11 és 1 óra között hallhatod aktuálisan és részletesen, hogy hol is mi minden vár rád. Ez a Petőfi Rádió programajánló műsor az Itthon Otthon, ezúttal a Kis Csillaggal.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: van programod. A stúdióban.
1: Nosztalgikus pillanatok után megkötött Sugar Wings of Love, ezt hallottuk. Hova visz vissza ez a zene, ha meghallod? Milyen emlékeid vannak? Nagyon kíváncsi vagyok, megírhatod 06 30 30 30 380, ide SMS-ben vagy Viberen, vagy akár a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ahol várjuk a program ötleteket is, hiszen előttünk a hosszú hétvége, pünköst alkalmából ugye rengeteg eseményen vehetsz részt, ezekről már több ízben hallottál részleteket, és akkor menjünk is tovább, hiszen aktuálisan és mindig részletesen számolok be az előttünk álló kínálatról. Az Alcsúti Arborétumban például ismét jön a gasztró esemény, ahol koncertek, kulturális és zenei programok is várnak, a Bálvölgyi Zsúr. Még a kis színpadon az Alma együttes, Kovácsovics Fruzsina, Lengyel Johanna, Gudis Máté, Brunoi Spák, a Fiesta koncertezik, addig a nagy színpadon láthatod a Noxot, Horváth Tamást, Körtiszt és a Valmárt egyik nap. Aztán következik a másik nap a Rutkai Bori bandájával, Szűcs Judittal, Nótár Mérivel, a Vétekkel, Radics Gigivel, Dr. Béressel és barátaival a kis színpadon, a nagy színpadon pedig 4S Street, Pápa Jóci, Tideri és a Rúzsa Magdi koncert lesz a Bálvölgyi Zsúron. Írd be a naptárban, ha további programot ötletekre kíváncsi vagy, akkor pedig

0: vihar a szárnya.
1: Halott pénz, gyerekek, ez volt itt a Petőfin 3 perccel 12 óra előtt. Hamarosan friss hírek érkeznek, majd újabb programötletek, hungarikumok, kutyás esemény, juhászfesztivál, ezek mind-mind várnak rád, és a részletek is. A hírek után itt lesz az elefánt is.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
1: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Munka után fáradt.

0: sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
0: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
0: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égőérzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után... frissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétvégén megérkezik a nyár. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt. Közzétette a Sándor Palota a kegyelmi ügy még hiányzó dokumentumait.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Rendkívül erős a forgalom az országos főúthálózaton. Az ünnepi hosszú hétvége miatt a közkedvelt szabadidős, nyaraló és kiránduló helyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető utakon érdemes hosszabb menetidővel számolni. Munkagépbe hajtott egy kis teherautó az M3-ason Vásárosnamény felé a 121-es kilométernél, a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A tüzet már eloltották, a lakosság nincs veszélyben. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy Luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területet ért támadásban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyerekek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A Fidesz úgy reagált a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból, ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Plusz programban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanás Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntöttek. Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözött támogatóik védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a pártpolitikusa. A kezdeményezést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette közösségi oldalán. A hálózat feladata a párt támogatóitért jogsérelmek dokumentálása és jogsegélynyújtás. 16 raklapnyi hamis cigarettás dobozt találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban az M7-esen. A jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos idő, valószínűleg fejebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Kutyás esemény, juhás fesztivál, hungarikumok, ezek mind-mind várnak rá, és persze sok pünkösdi esemény is, hiszen előttünk a hosszú hétvége. 0-30-30-30-380, havaj jó programot leted, hozd meg te is.
0: Itt egy újabb
1: kizárólag

0: programot.
1: Aktuálisan és részletesen mindig beszámolok az előttünk álló programokról. Nagyon-nagyon sok lehetőség van ugye ezen a héten, köszönhető például a pünkösnek, a hosszú hétvégének és a jó időnek, úgyhogy mindenképp induljál majd otthonról. Na, itt van például egy lehetőség Gazdiknak és négylábú barátaiknak, különleges találkozót szerveznek a Balaton partjára. Az elfogadás és a gondoskodás kerül a középpontban, külön figyelemmel a fogyatékkal élő kutyákra és gazdáikra, de természetesen minden kutyás szeretettel látnak a Fékot Balaton nevű eseményen. A nap fókuszában tehát azok a kutyák állnak majd, akik egy kicsit más figyelmet igényelnek, és persze azok a gazdik, akik szeretnének még tudatosabban gondoskodni róluk. Legyen szó mozgásukban korlátozott, rehabilitáció előtt vagy után lévő, hallás vagy látássérült kutyusokról, minden kérdésre találsz kapaszkodót. Találkozhatsz állatorvosokkal, kutyafizioterapeutákkal, segítő szakemberekkel is, közben hasznos előadásokon, bemutatókon is részt vehetsz. Lesz például bemerterápia, ezen kívül gyászfeldolgozással foglalkozó szakemberekkel is beszélgethetsz, lesznek menhelyi segítők, illetve ortopéd segédeszközöket bemutató szakemberek. Mindez a Balaton partján, tehát egy jó hangulatú balatoni kutyás napra vágysz, akkor ennek is megvan a helye, beszélgetésekkel, kapcsolódásokkal, közös élményekkel. Sőt, újdonságként az idén színvonalas kutyás fotózáson is részt vehetsz a Fonyódi kutyás fürdetőhelyen, a Balaton partján. Juhász Fesztivál is lesz, mindjárt mondom a további részleteket itt a Petőfi, most pedig Csinszkájé a folytatás.

0: az utakról.
1: Már most rendkívül erős forgalomra számíthatsz az ország gyorsforgalmi és főút hálózatain is, és még baleset is nehezíti a közlekedést. Például az M3-ason nem Vásárosnamény felé a Mezőszemere pihenőnél egy tehergépkocsi munkagépben hajtott, így a 121-es kilométernél lezárták a belső sávot. Az M0-ason az M5-ös felé Szigetszentmiklós térségében szintén baleset miatt a 20-as kilométernél zárták le a két belső sávot. A forgalom, mivel csak egy sávon halad itt, a torlódás már több mint 4 kilométeres. Közben vigyázz, ha az M3-ason autózol, az erős szél miatt Hajdúnálás és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén horát fúvásra kell számítani, így fokozott körültekintéssel közlekedj. Az ünnepi hosszú hétvége miatt ugye a közkedvelt szabadidős nyaraló és kiránduló helyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető utakon, útvonalakon pedig érdemes hosszabb menetidővel számítani, főleg az M7-es, M1-es, M3-as, M5-ös autópályán és az M0-áson is telített sávokon kell autózni. Vigyázz magadra, a infod van 0630 30 30 380, jelezít, hogy segítessük a továbbiakban is az úton lévőket.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Ami mindig azon tűnősz, hogy melyik program lenne a legkedvezőbb számodra, most jön még egy, jó? Hogy nehezebb legyen dönteni. A Kevi Juhász Fesztivál Turkerén a Petőfi téren a térség kiemelkedő hagyományőrző gasztronómiai és turisztikai eseményévé vált az utóbbi években. Az országosan is ismert Juhász Fesztiválon juhászattal kapcsolatos szakmai programok, gasztronómiai események és bemutatók, népi kézműves termékek, hagyományos kistermelői élelmiszerek, hungarikumok, kulturális programok, főzőverseny és koncertek is várják a látogatókat egész hétvégén. A kevés és kunsági birka pörkölt és más népi ételek elkészítésében versenyeznek majd a résztvevők, és hát a közkedvelt látványosság az egész napos júnyíró bemutató, a nyájterelő bemutató, illetve a nagy nyárson történő látvány birkasütés, illetve a Juhász kunyhónál rendezett népzenei bemutató, a citerás, a tekerőlantos, a tárogatós és a kelevízek részvételével. Kevi Juhász Fesztivál, ne feledd, Turkevén a Petőfi téren, ami pedig az igazi szórakozást és a bulikat életi, több színpadon is keres majd a fellépőket, például Tom Petty és barátai is koncerteznek, ott lesz a Monokini Rock Band, valamint a Bagosi Brothers Company, fellép továbbá Chris Rudy, és a Carson Koma is koncertet ad majd a Kevi Juhász Fesztiválon, és közben szóba kerültek hungarikumok is, ehhez is fűződik egy másik rendezvény, azonnal jönnek a részletek.

0: otthon. Van programod. A stúdióban.
1: Megkötő, hello, szép napot, jó munkát mindenkinek, aki már-már a szabadságot vett, annak pedig egy fantasztikus, hosszú hétvégét. 0-30-30-30-380, ez az SMS számunk és a Viber számunk, ahol lehet ugye folyamatosan neked is üzenni, ha jó programokat tudsz te is, nehogy valami kimaradjon. Rengeteg lehetőség közül lehet választani, és érdemes a Balaton környékét is felkeresni, számos programon ott is részt lehet venni. Hungarikumok, kézműves kincsek és a balatoni panoráma, például a Balaton Györökön bár. Az északi part egyik különleges hangulatú települése Balatongyörök, ahol a Balaton panorámája és az Alai dombok találkozása már önmagában is kirándulásra csábít. A szép kilátó környéke pedig most egy napra igazi fesztivál helyszínné alakul. A Bence Hegyért és Paphegyért Természet Környezetvédő és Kulturális Egyesület szervezésében ugyanis újra itt a Hungarikum Fesztivál és kézműves vásár. Tehát ha kíváncsi vagy a magyar ízekre, kézműves sportékákra és a balatoni panorámára egyszerre, akkor mindezt egy helyen megtalálod a szép kilátónál. Miközben felfedezed a hungarikumokat, a gyerekeknek és egyébként a családoknak is külön foglalkozásokkal is készülnek. A Hungarikum Fesztivál tehát egyszerre szól a magyar hagyományokról, az igényes kézműves termékekről és arról a jó balatoni közös hangulatról, ami miatt érdemes egy kicsit időzni a szép kilátónál. Vagy inkább Zamárdi, az is lehet jó választás, ott pünkösdi programok várnak, és a bográcsok már majd korra reggel a tűzre kerülnek, hogy lelkes főző csapatok összemérhessék tudásukat, és lenyűgözzék a zsűrit, és persze az éhes közönséget. Amíg pedig a finomságok készülnek, a legkisebbeket izgalmas kézműves foglalkozások és játékos programok kötik majd le. Fellépők is lesznek, a humor és a zenés paródiák mestere, Polgár Peti garantálja például többek közt a jó hangulatot a Zamárdi pünkösdi programok keretében. Ne feledd, 11 és 1 óra között minden hétköznap itthon otthon, ez a Petőfi Rádió program ajánló műsora.

0: Petőfi Rádió minden magyar, percek múlva egy után pedig ma is hajrá magyarok élő stúdió koncert egy vidám életigelő hangulatot közvetítő csapattal. Itt a kertek alatt nem sokára te is láthatod őket Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó.
4: Ha-hó.
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész család.

0: filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
2: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám! Na, rá is, tenél aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Cedacur Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
0: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Király Erzsébet.
6: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a kora nyárias idő, eloltották a tüzet a tiszaújvárosi mólüzemben. Közzétette a Sándor Palota a kegyelmi ügy még hiányzó dokumentumait.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M0-áson a déli szektorban, az M5-ös felé a 20-as kilométernél. A két belső sávot lezárták, a torlódás már most több mint 4 kilométeres. Munkagépbe hajtott egy kis teherautó az M3-ason Vásárosnamény felé a 121-es kilométernél. A belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
10: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A tüzet már eloltották, a lakosság nincs veszélyben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, ugyanis azt még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A Fidesz úgy reagált a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból, ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. A két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Plusz programban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntöttek. Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözött támogatóik védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a párt politikusa. A hálózat feladata a párt támogatóit ért jogsérelmek dokumentálása és jogsegélynyújtás lesz. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napos idő valószínűleg fejebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Egy óra után, ha van egy kis szabadidőd, ne feledd, hozzánk mindig benézhetsz Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, hiszen ilyenkor indul a Hajrá Magyarok, az élő stúdió koncert, ezúttal egy vidám életigenlő hangulatot közvetítő csapattal, itt a kertek alatt. Jó szórakozást!

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Kertek alatt nevű formációval. Sziasztok! No. Ezért érdemes hozzánk denézni, igen, a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hát ezt utánozni tudom, elmagyarázni nem annyira.
2: Majd hát, ha visszanézhetem én is, mert
3: Nem tudom, mi történt.
1: Sziasztok! Hello. Szia. Két Péter a stúdióban, a Gergők távol maradtak, mert hogy ugye most egy ilyen visszafogott a felállásban érkeztetek a Kertek alattal kapcsolatban, hogyha valakinek esetleg olyan információja van, hogy hol vannak a többiek, akkor ők most igazoltan vannak távol?
2: Igazoltan vannak távol, igen. A dobosunk egyébként szerencsém van, sokszor a csoki gyárban ott dolgozik. A zongoristánk, az egyik Gergő Debrecenben lakik, szóval ő most azért tudta nehezen megoldani, a másik Gergőt még majd így magunk között elrendezzük, hogy igazoltan van-e távol.
3: Hát elvileg dolgoznak, úgyhogy ugye nem is hallják, hogy...
1: Nem hallják?
3: Nem
1: követik az eseményeket?
3: Nem tudják, dolgoznak.
1: No, hát a Péterek és a Gergők száma, ugye mondhatni, hogy magas a csapatban. Ha szeretne valaki csatlakozni hozzátok, akkor ez mondjuk egy ilyen jó belépő lehet?
3: Hát most már Szabinak kell jönnie.
2: Igen.
3: Mert ugye belőle csak egy van.
2: De egyébként van egy másik Peti is, aki még fellépett velünk PRK-n, szóval van, hogy három Peti van a csapatban. Szokott még egy Máté is lenni, hát ő most távol van. Igen. De
3: és
2: ők majd beugrós emberek.
1: És ilyenkor a becenevek kerülnek inkább így előtérbe, vagy hogy szólítjátok egymást, hogy ki figyel ilyenkor? Hmm. Peti! De tessék! És megfordul
3: hát ilyen hanglejtésből lehet tudni. De nem. De mondjuk a Gergőt, de nem.
2: A Gergőknél érdekesebb, mert az egyik őket Gergelynek hívják, a másik őket Gergőnek, és akit Gergelynek hívnak, mi őt hívjuk Gergőnek. A Gergőt pedig
1: Csavar.
3: Nagyon jó.
2: Nehéz odafigyelni.
1: Jó, de a szövegekben mennyire jelenik meg ez a fajta kis humor, vagy nem is tudom, milyen egymás kis fricskázás, mondhatjuk valahogy.
2: Amúgy egymás még nem fricskáztuk szerintem a dalszövegekben. Általában én írom őket. Hát amikor írom őket, akkor nem azon a fejemben, hogy beszéljek a többieknek. Nem tudom.
1: Akkor a kedves éned van előtérben ilyenkor.
2: Általában igen.
1: Milyen dalokat hallatunk most? Mit hoztatok erre az órára? Mm. Úgy nagyjából, ha össze kéne foglalni.
3: Mindenfélét. Mert hogy hoztunk nagyon régit, hoztunk közepesen régit, és majdnem nagyon újat, és még egy majdnem nagyon régit.
2: Mindenfélét hoztunk. Még olyat is hoztunk, amit még nem játszottunk sose.
3: Mi se.
1: Kicsit ilyen tartalmi megközelítésre gondoltam, ja, de majd akkor ezt így kibősőzzük.
2: A legelső dal az a Panoráma lesz egyébként. Ez egy korai dalunk. Tehát szerintem ilyen harmadik dal volt körülbelül, amikor ez készült 2021 körül. Tehát ez egy ilyen korai
1: dal. És az érzésvilág még mindig ugyanaz, mint ami akkor volt? Hogy tekintetek vissza?
2: Miközben a dalt játszom, nekem ugyanaz. Egyébként a zenekar már szerintem fejben picit máshol van. Mint ez a dal.
1: Érettebb, remélem,
2: igen. Ezt majd a hallgatók eldöntik, ha esetleg meghallgatják a dalokat, hogy érettebbek lettünk-e.
1: Mit foglaltál ebben össze, ebben a Panoráma című dalban?
2: Hát ez egy ilyen szerelmi szál egyébként, összekötve azzal. Nem szeretném kielemezni nagyon a szöveget, de van egyfajta ilyen közelre nézek, és egyre távolabbra nézek elem az egészben, és a verzékben egy ilyen közeli dolgokról van szó általában, a refrénben pedig már a tájban vagyok, és elrévedek. Uh-huh, szóval ez ilyen merengősebb.
1: Merengős, oké, akkor merengünk most itt a Petőfin a Panoráma című dalt hallva. A Kertek alatt itt a Petőfi minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Kertek Alatt nevű csapattal, aminek tulajdonképpen csak egy része van itt, két Péter a stúdióban, Borics Péter és Bírher Péter. Azt mondtátok, hogy nem szeretnétek bemutatkozni, úgyhogy segítettem ezen.
1: Köszönjük.
0: Ez volt a Panoráma című dal, és azért azt tegyük hozzá, hogy van ennek egy szupi videoklipje is, amit Léla Füreden forgattatok, igen, ahol közel igen, majd megfagytatok. Na, aztán jól sikerült.
2: Egyébként a klipben nem látszik, azt hiszem, de nagyon fáztunk.
0: Hány fok volt?
2: Húha.
1: Nem tudom, ideg volt.
2: Talán nem volt nulla, de volt egy hölgy szereplő is, ugye, aki ilyen kis lenge ruhában ott ücsörgött egy széken, na hát szerintem neki volt a legrosszabb. Nem tudom, hogy tudta, hogy mit vállal be, mert mi itt elhívtuk, de remélem, hogy...
1: Én sem tudtam, hogy mit vállal
2: be. Általában Peti te tudja, hogy mit vállal be.
1: Igen.
0: Kinek az ötlete volt egyébként, hogy ott forgatok?
1: Nem az enyém.
2: Sokszor nekem az ötletem, próbálok azóta egyébként egyre extrémebb ilyen dolgokat kitalálni. Nem mindegy, nem minden nagyon extrém, az még ilyen kis kellemes volt. Szerintem
0: ez egy túlás. A felvezetése volt a
1: elborulásoknak.
2: Igen.
0: Jó, hát Lilapüre csodálatos egyébként télen-nyáron, nem? Tehát mindig van a természetnek szépsége, amit fel lehet fedezni.
2: Igen, szerintem. Én úgy emlékszem, hogy azért is mentünk oda, mert voltam túrázni előtte ott, és tetszettek, hogy ilyen magasak a fák, és kevés az aljnövényzet, és így jól néz ki a videóklipben.
0: Na, hát ezt meg lehet nézni, Panoráma címe megtalálod az online felületeken, a Petőfin itt a Kertek Alatt, akik hamarosan folytatják az élő stúdió koncertet.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A kertek alatt egy része, mert hogy két Péter van itt a stúdióban, de még van két Gergő és egy Szabi, ugye? Szabolcs.
2: Igen.
1: Így áll össze a teljes csapat, ami debreceni kötődésű, és hát olyan 2020 környéke, amikor elindultatok?
2: Szerintem egy nagyon picit előtte, aztán próbáltuk az első dalunkat megjelentetni, és Covid lett. Uh-huh. Aztán az ott meggabarította a dolgokat.
1: Újra igen. Tervezés, igen. Akkor,
2: de 2020-ban meg is jelent az a dal valahogy. Uh-huh. Nagy nehezen, úgy emlékszem. De ez még nem mostani sztori, majd ezt itt is fogunk játszani. Az lesz a legutolsó.
1: Jó, és akkor sztorizunk erről az időszakról.
3: Nehézben nem emlékszem sok mindenre.
2: Mert nagyon elkapta a
1: Covid. Nagyon csak, hogy ez így nagyon nehéz lehet, hogy végre így összeáll egy banda, szeretnétek elindulni, és akkor az élet meg úgy húzza, hogy nem most kéne, akkor erre
2: időzíteni. Igen, egyébként akkor szerintem ráálltunk egy ilyen írjunk dalt, demózzunk otthon, és küldözgessük egymásnak dologra, ami még mindig tart, és szerintem még mindig nem tudtuk levetkőzni teljesen, de...
1: De hatékonyan sikerült ezt az időszakot egyébként eltölteni, vagy inkább pont az ellenkezőjét váltotta ki, hogy annyira bizonytalan volt a helyzet, hogy azt mondtátok, hogy hát akkor lehet, hogy másképp kell tervezni az életet, és ez a zenélés akkor parkolópálya lesz?
2: Én úgy emlékszem, hogy akkor relatíve hatékonyra sikerült, igen. Megjelent akkor 2020-ban kettő dalunk is, és utána meg is nyertük az induló előadói támogatást, ami nyilván kicsit beindította az egészet, több koncertünk lett, stb. Tehát én úgy emlékszem erre az időszakra, hogy annak ellenére, hogy Covid volt, utána elég aktív volt.
3: Hát igen, csak úgy volt, hogy megnyertük azt a pályázatot, és az csúszott egy évet, mert ugye volt minden koncert, minden stúdió felvétel, és az egész évet csúszott már a Covid miatt. Szóval azért ott volt egy ilyen kis megállás, vagy ilyen szünet.
1: Na és akkor most meg egy olyan helyzet adódott, hogy ugye ketten vagytok itt az ötből, és Péter, Peti, nem tudom, hogy szeretett, ha hívnak, de hogy így Peti, bedobtad magad, és ugye persze. Azt mondtátok itt nekem, hogy most először énekelsz.
3: Ja, ilyen kulisszatitkok.
1: Hát, itt mindenki derül.
3: Igen.
1: Szóval milyen érzés volt?
3: Jó volt.
1: Elsőként egy országos rádióba bedobni magad, mint énekes, azért nem látszik rajtad az izgalom egy kis foka sem.
3: Amúgy valóban nem, fura.
1: Ez jó, mert ez azt jelenti, hogy otthon érzitek magatokat.
3: Ja.
2: Én már kaptam teát is, vizet is.
3: Kármilyen, igen.
1: Szóval nem vagy egy izgulós
3: típus. Még nem, hát szerintem igen, csak most valamiért nem.
2: Szerintem még nem döntött el, de ezután biztos mindenki a Peti énekét fogja.
3: Igen, most ez nem jó, mindenki azt fogja.
1: Most mindenki erre fókuszál, de azt mondtad, hogy egyébként nem könnyű, mert hogy gitározni és énekelni, az egyébként egyáltalán nem egyszerű feladat a kettő.
3: Bele is tudok zavarodni, mert ugye máshogy pengedsz, mint ahogy énekel a dalmot, pláne az, hogy én alapjáraton mindig úgy csináltuk, hogy én dallamokat játszottam, és nem az alapakkordokat, és most nem mindig lehet azt a dallamot fölé játszani, úgyhogy most néha döntenem kell, mit játszak, viszont nem biztos, hogy mindig tudom, hogy mi van ott, ahol én eddig dalmot játszottam.
1: Akkor még jobban figyelünk.
3: Úgyhogy még izgalmasabb mindenki számára, igen.
2: Amíg én itt alszok a mikrofonnál dal éneklés közben, addig Petűnek a fejében ilyen dolgok játszódnak.
3: Pontosan, amúgy nekem még ilyenek mennek, hogy akkor most Jézusom.
1: De ettől függetlenül nem látszik, hogy izgulnátok. A hallgatókra pedig abszolút számíthatok. Van itt egy jó kis briget.
3: Timestamp-elve jöhetnek, hogy mikor ott ott.
2: Ha vannak kommentek, amit majd fel tudsz olvasni, hogy ez rossz volt.
1: Lehet küldeni Facebook oldalunkra, illetve a 0-30-30-30-380-as számra. Gondoljátok, beállok vokálozni, mert nem biztos, hogy akkor így is sikeres lesz a csapat, vagy bárszolatokat átérni. Na, menjünk tovább, folytassuk az élő stúdió koncertet. Egyébként Tibor írta, hogy jó, és nagyon jó.
3: Na.
1: Az első szám után. Köszönjük. És akkor most pedig...
2: Még ne bízzuk el magunkat.
3: Igen, még várjuk ki a végét.
1: Azért azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen titkos kedvenc, ami most következik.
2: Igen.
3: Szóval az én titkos kedvencem amúgy.
2: De egyébként szerintem a többiek is szeretik. 2022-ben adtunk ki egy nagy lemezt, az az egyetlen nagy lemezünk eddig, Új idő címmel, és az annak a harmadik dala, nem tudom, hogy így a sorrend számít, de a harmadik dal az már olyan, amihez nem mindig jutnak el az emberek. Tehát
1: nekem,
2: szerintem nem
1: figyelj, nekem egy észrevételem van, én ezt persze már elmondtam, hogy még régen a CD-ken a 6-os szám volt mindig egy nagyon jó szám.
2: Igen?
1: De hogy milyen koncepció alapján, de ez egy ilyen megfigyelés, hogy a 3-as hol van ezekben, nem tudom. A 6-os biztos, hogy mindig jó volt. Hoppá!
3: Jó kérdés, melyik lehet a 6-os, de...
1: Fele rossz, fele jó, ez lett a címe. Ja, igen, és egyébként miért titkos kedvenc?
3: Nem, nekem nem titkos.
2: Nem titkos, de nem ez a legismertebb dalunk, szerintem sok embert még, aki ismer is minket, megkérdezzük, hogy ismeri-e ezt, szerintem azt mondja, hogy nem feltétlen, de ezért is jöttünk ide.
1: Na most, adjunk neki teret.
3: Most mindenkinek, igen.
1: Itt a Kertek alatt és a Fele rossz, fele jó című dal élőben mindent látsz, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Kertek Alatt nevű csapattal, fele rossz, fele jó, ezt hallottad, és várjuk a visszajelzéseket, kérdéseket tőled is, 0-30-30-30-380, itt ezen a számon vagy a Facebook oldalunkon, ahol ugye folyamatosan látható is, ami ebben az órában történik. A srácok hoztak régebbi dalt, olyat is, ami még nem jelent meg, minden időszakból, amióta léteznek, tulajdonképpen 2020 előtt egy picivel, ugye akkor jött össze a csapat, és további információkat megtudhatsz, ha van kérdésed, akkor bátran vele. Itt a Petőfin, tehát a Kertek Alatt adjam az élő stúdiókoncertet, már is folytatjuk.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a kertek alatt a debreceni kötődésű csapat, akik jó esetben öten vannak egyébként, csak ugye itt hát munka, távolság megakadályozta, hogy mindenki el tudja jönni, de ketten képviselik most a csapatot, a két Péter, és ahogy már itt korábban beszéltünk arról, hogy azért viszonylag gyorsan beindult a közreműködésetek, ugye hiszen 2020 előtt elindultatok, és akkor egyből sikerült támogatást szereznetek, kijöttek dalok, aztán sajnos jött a Covid, ami kicsit így újraértelmezte az újabb számításokat. Aztán hogyan építkeztetek tovább?
2: Szerintem az első pár év az elég aktív volt.
3: Sokat koncerteztünk is.
2: Igen, sokat koncerteztünk, fesztiválokon járhattunk. Utána én úgy emlékszem, hogy ilyen 2022-3 körül volt egy ilyen pici törés, mindenki befejezte az egyetemet, és hát így felváltva volt időnk, senki nem tudta eldönteni még azt se, hogy melyik városba fog lakni, nem hogy mit dolgozik, meg mikor, meg...
3: Még most nem tudsz eldönteni?
2: Nem, még most sem tudom eldönteni, mit akarok dolgozni.
3: És hogy hol akarsz élni?
2: Én majd lehet, hogy megint Debrecenbe fogok lakni, de ez még egy ilyen több éves terv.
1: Na, de akkor, amikor elindult ez a banda, mennyire vetőtek komolyan egyébként? Vagy csak úgy elkezdtetek játszani, hogy valami történjen, vagy voltak azért hosszú távú tervek, vagy sodrottatok egyszerűen csak az áron?
2: Próbáltuk szerintem komolyan venni, most is próbáljuk. Nyilván ez így az idő függvénye minden, szerintem ez sokszor hetente változott, hogy éppen mit tud a zenekar. Utána volt egy ilyen lecsendesedés 2023 körül, és aztán szerintem a Rém című dalunkkal, amit ma is el fogunk játszani, azzal kicsit így új lendületet tudott kapni a zenekar. Ez 2024 ősze volt, azt hiszem, de már nyáron forgattunk. Szóval...
1: Na majd hamarosan rátérünk erre a dalra, de hoztatok egy annyira új dalt, hogy
3: mi se tudjuk,
1: talán még nincs is pont a végén. Mikor van egyébként kész egy dal? Mikor van az a pont, hogy azt mondjátok, hogy jó, oké, megvan.
2: Ez egy nagyon nehéz eset. Mostanában így otthon készülnek már teljesen a dalok, és általában így mi ketten szólunk bele leginkább. Ez azt jelenti, hogy akár, tehát nincs megszabva, hogy a gitárosnak a felelőssége a gitár, szólam, stb. Bárki írhat bármit, aztán összevetjük, hogy ki mit talált ki, és sokszor nagyon különböző dolgokat találunk ki, és ezért így nem összeveszünk, csak nem tudjuk hova rakni a többiek gondolatait, és nagyon hónapokig eltart, mire egy dalt így letisztázunk, hogy akkor ez most milyen irányba menjen.
1: De akkor ti összetartotok, a többiek kicsit széthúznak?
2: Nem egyébként, vannak pártok, és mi vagyunk a két széle. Igen, én ilyen indie folkos, ilyen nem tudom, ilyen merengősebb, nyugodtabb dolgokat szoktam csinálni, Peti meg ilyen én remixnek hívom, de szerintem ez még nem a remix szint. Uh-huh. Ilyen modernebb, ilyen feszültebb, energikusabb dolgokat szokott csinálni, szóval általában így középúton megállom.
3: Kevesebb hangszerrel.
2: Igen.
1: Na, és akkor ezt az újdonságot, amit még ugye nem lehet sehol hallani, itt debütálnálunk a Petőfi Rádióban, ezt mennyi ideig gyakoroltátok, míg most itt is hallhatjuk és előadjátok?
2: Igazából most még a felénél járunk ennek a módszernek.
1: Ja, még most fog kiderülni, mi lesz a végén.
3: Ez még harcok vannak.
2: De még két akusztikus gitárra éppen le tudtuk egyszerűsíteni a dolgot.
3: Milyen kevesebb a hangszer, van egyszerűbb.
2: Igen, tehát itt most nem kell gondolkozni túl sokat azon, hogy legyen a szinti a verzébe, meg ilyenek. Itt most egyszerű dolgunk van szerintem, de majd ez még le lesz harcolva.
3: Le lesz boxolva, igen.
1: Na, halljuk akkor vagy végleges verziót, vagy még az utolsó simítások előtti.
3: Előtti.
1: Jó, a címe Semmi, ez talán biztos, sem mondhatjuk, hogy majd így lehet keresni, és nyomokban felfedezni, amit most hallunk a jövőben. Kertek alatt, ők adják az élő stúdió koncertet itt a Petőfin, figyelj, jön tehát a Semmi című újdonság.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

egyben, de csak a reggeli hangom még, talán mára így marad, vagy majd az is elakad, akad. Ilyen ez a semmi, néha előbukkan a szemem, nincs is okom panaszra semmi.

0: Semmi, élő stúdió koncert itt a Petőfinak kertek alatt újdonságát hallattad, és azon gondolkodtam közben, hogy a férfiak által kinyilvánított semmi és a női semmi között azért nagyon nagy az eltérés, azt tudjátok, ugye? Az
1: ez biztos. Szerintem ebben nem gondoltam bele, amikor a szöveget írtam, de...
0: Semmi 2.0, majd legyen egy ilyen a női semmiről.
2: De szerintem neked is külön van egy semmi, de mindegy.
0: Mert tényleg ez a férfiak által gondolt semmi, az tényleg azt jelenti, hogy semmi, nincs.
1: Igen,
0: kész.
1: Ez pont így van. Szerintem
0: egy ilyen végeláthatatlan folyó.
1: De remélem azért, hogy hölgy hallgatókhoz is el tud jutni az üzenet. Még majd, hát ha belehallanak valami, de ezt nem fiúknak írtam egyébként.
0: Ez csak úgy
1: ki. Ez csak egy olyan napról szól, amikor tudod, hogy nem történt semmi érdekes.
0: Semmi.
1: Semmi.
0: Mi bajod van? Semmi. Ugye? Ezt hát szerintem az mindenki ismeri. Na, sziasztok, gratulál az énekarnak, kelemes megnyugtató dalok, a Balú írja. Ti is mindig ilyen nyugodtak vagytok egyébként a hétköznapokban, mint amit a dalok sugároznak?
1: Én mindig. Pont ugyanilyen vagyok mindig.
2: Szerintem kevésbé, de...
0: Igen, ez az előbb kijött, hogy akkor te szeretsz itt csapongani a műfajok között.
2: Igen,
0: is.
2: Igen, azt jobban szeretem, igen. Két ellentét. Picit.
0: Na, várjuk a további üzeneteket, észrevételeket, kérdéseket Facebook oldalunkon és a 0630303380-as számon. A kertek alatt azonnal folytatja az élő stúdió koncertet.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádió.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A kertek alatt láthatod te is a csapat egy részét, hiszen hát rendes felállásban öten vannak, most ketten jöttek el, két Péter, Peti, és ugye a Semmi című újdonságot hallattuk az elmúlt pár percben, és hát beszéltünk arról, hogy a férfiak által gondolt semmi és a női semmi között jelentős különbségek vannak, viszont a következő dalotok címe Rém. És ha ezt halljuk, akkor szerintem mindenki már is elkezd rettegni. Honnan jött ennek az inspirációja?
2: Hát mikor eredetileg írtam ezt a dalt, akkor ez egy ilyen belső érzés volt, hogy belenézek a tükörbe, és nem az néz vissza rám, akit akarnék, hogy nézzen. Tehát ez egy ilyen metafora valahol az egész.
1: Ha én minden nap ezt látom, akkor baj.
3: Kemény reggel legyen.
2: Lehet, hogy az volt, de minden esetre szerintem ezt már levetkőztem, de legalább közben egy egész jó daloska sikerült belőle.
4: Igen.
2: Ez volt az a dal, ami szerintem így, én úgy emlékszem, hogy megmutattam a többieknek, és szerintem mindenkinek egyből tetszett, és azóta is úgy az újabb dalaink közül ez az, ami a legtöbb embernek így tetszik, vagy csak szimplán erre emlékeznek.
1: A vizuális megjelenésben mire törekedtetek, hiszen ennek is van videóklipje?
2: Kicsit ugyanerre, tehát azt szerintem az az elmúlt idők így úgymond legnagyobb szabású klipje tőlünk, van benne motorcsónakázás, meg vízbeesős jelenet, ezt otthon a kis medencébe forgattuk le. Vicces volt egyébként szerintem. Nem mondom, hogy meglepően jó lett, mert reméltük, hogy jó lesz, de elég olyasmi lett, mint amit elképzeltünk, és én ennek örülök.
1: Ehhez külön stáb segítségét vetétek igénybe, vagy ti forgatátok a klipet?
2: Hát ott segítségbe vettük, igen. Nem volt hatalmas stáb, de szerintem jól sikerült, meg pont annyian voltunk, amennyien lehettünk ahhoz képest, hogy kettő motorcsónakkal a Tiszatavon így követgettük egymást, stb. Tehát, hogy nem is fért volna oda.
3: Ütözéses jelentek is voltak, igen.
1: Hogy emlékeztek vissza, akkor ez jó élmény volt. Igen, nem úgy, mint a Lilla Füredi, ahol majdnem megfagytatok.
2: Az is jó élmény volt, csak majdnem megfagytunk, de egyébként...
3: Nem, itt voltak azért problémák.
2: Itt is majdnem megfagytam.
3: Nem, itt rengeteg volt a szúnyog, nagyon sok, tényleg nagyon sok volt szúnyog.
2: Igen, volt egy ilyen, a végén egy ilyen zenekari zenélős rész, ami még
1: kb. És ezt a szúnyogokra bíztál.
3: Hát nem, de azért tényleg olyan, azért kibírhatatlanul sok volt, de tényleg...
2: Ha nagyon figyelmesen megnézi valaki a klipet, akkor láthatja, hogy csakodnak a dobolás, meg gitározás közben ott mennek a szúnyogok.
1: Tulajdonképpen nem is annak köszönhető.
3: Igen, az már csak így az
2: igen. Nagy veretés volt.
3: Az undorító volt.
1: Hát igen, de akkor ezt mikor forgatátok? Tavaly előtt? Mert akkor volt egy nagy szúnyog invenzió.
2: 24 nyarán szerintem.
1: Igen. Hát erre nem sokan emlékeznek az erészek közül, akik próbáltok helytállni a fesztiválokon, rendezvényeken, amikor már bejöttek a lámpák, és hát igen, nagyon nem lehetett őket látni a szúnyogoktól.
2: Mi nem voltunk fesztivál nagy színpadon, cserébe megoldottuk ezt a szúnyogos problémát magunknak.
1: Rém, ez a dal jön most élőben itt a Petőfin, ha a videóklipjére is kíváncsi vagy, akkor keresd az online felületeken. Itt a stúdió koncertet ugye ma a kertek alatt adja. Nézd minket a Facebook oldalunkon, vagy hallgassak minket, és hogyha szeretnél üzenni, kérdezni 0630303380, ez az SMS és Viber számunk.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Kertek Alattal, ez volt a Rím című dal. Hát gyerekek, itt a Kertek Alatt még a Bogrács is vidámabban rotyog, a Szabesz írja. A grill is már ízik, a hangulat pedig veletek együtt érkezett meg, úgyhogy ennek nagyon örül, és mese szép hosszú hétvégét kíván közben mindenkinek a maximális dicséret mellett. Köszönjük szépen. Ugye a Kertek Alatt a két Petin kívül még két Gergővel is egy Szabival szokott kiegészülni, akik hát azért itt vannak ám, a Szabi üzent. Szerencsről. Tényleg? Most nem sírhatsz, Peti, hogy hangos a dob mögötted. Igen, erről már beszéltek a fiúk.
1: Hogy milyen jó,
0: nem én akartam kimondani.
2: Kösz, hogy nem jöttél. Vagy itt, Szabi.
0: Na, hát, hogy marad ez a felállás, ez a kettes, nem
2: igen,
0: tudjuk.
2: Igen, ki tudja.
1: Még
2: egy komment is lehet.
0: Várjuk a visszajelzéseket továbbra is Facebook oldalunkon, és a 0303030380-as számom, és hát lassan a végéhez közelítve még jön egy dal itt a Petőfin élőben a Kertek Alattól. Tarts velünk!
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban már katán.

0: magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban.
1: A kertek alatt kicsit visszafogott a felállással, mint egyébként az lenni szokott, hiszen két Péter van itt, még két Gergő és egy Szabi, így áll össze a teljes csapat, és egy picit visszamegyünk majdnem a kezdetekhez, és egy olyan időszakhoz, amiről már beszéltünk. Igazából most azt szeretném csak idefűzni, hogy akkor is május volt, most is május van, azóta eltelt 6 év. Hogy összegzitek az elmúlt időszakot, amióta létezik a banda?
2: Hát... Én szerintem most már mindannyian nagyon más életszakaszban vagyunk, mint akkor voltunk. Akkor mindenki egyetemista volt, igazából itt Budapesten ismertük meg egymást.

0: Jól úgy. Mi lesz akkor, hogyha másfél is sodort titeket nagyon az élet így az egyetem után? Erről is volt szó.
1: Na, megtörtént szerintem.
2: Szerintem is megtörtént, tehát ebből már nem lesz nagy probléma.
1: Igen, igen.
2: Ugye a dobosunk az előbb üzent nekünk szerencsről, mi mégis itt vagyunk.
0: Ő is itt van, csak lélekben.
2: Bocsánat, igen.
1: Hallom, igen.
0: Jó, dob volt, igen, csak igen, nem halljuk.
2: Igen, le kellene csatlakozni a telefonra. Én úgy érzem, hogy ezen túl tudtuk tenni magunkat, hogy mi össze-vissza vagyunk.
0: És akkor hogy látjátok a jövőt, mondjuk a következő 6 évet, ha így ugrom.
1: Ez állásinterjú kérdés.
2: Én egyébként bizakodó vagyok, én mindig úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy ha lehetne az, hogy én csak zenéjek, akkor bármikor csinálnám. Tehát nyilván ez egy ilyen élethelyzet kérdés, de már az elmúlt 2-3 év is úgy telt, hogy mindannyian dolgoztunk, munka mellett próbáltunk úgymond minőségibb dalokat összerakni, mint például a nagy lemeznél, ahol voltak ilyen töltelék dalok, tehát úgymond ez most befér ide, most próbáljuk centralizálni szerintem az ötleteinket,
1: hát igen, mert kevés idő, vagy nem tudom, mindenkinek kevesebbet ére, de akkor legyen az, amit megcsinálok, az legyen mégiscsak minőségű.
2: Igen, igen. Tehát korábban ígérgettük mindig, hogy lesz új album, meg stb. Most már nem merek ígérni semmit.
1: Semmit tudjuk ígérni.
2: De a semmit azt például megígérhetem. Inkább ilyen single-ökben gondolkodunk inkább. Aha. Aztán, hogyha abból lesz és sok.
0: Mennyire akkor... feszes a tempó? Tehát azért van valamilyen, hogy azért mondjuk nem tudom, hogy ilyen 3 havonta, vagy fél évente, vagy havonta, nem tudom, legyen egy-egy dal. Ebben így hogy állt?
2: Húha. Megállapodás nincs köztünk ebben a tekintetben.
1: Érzések vannak, hogy mikor szerint, nem tudom, de nincs.
2: Hát nincsen. Bennem olyan van, hogy úgymond élem az életemet, és ha arra eszmélek, hogy egy heten ilyen nem gitároztam, meg nem tudtam leülni, hogy írjak egy dalt, vagy egy meglévő ötletet folytassak, akkor már baj van. Tehát, hogy ez valahogy szerintem ezzel is összefügg.
0: Na, hallgassuk még a Május című dalt, mert közben nagyon pörög az idő. A Kertek alatt élő stúdió koncertjén a Feled látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Ez volt a Kertek alatt élő stúdió koncertjeit a Petőfi Rádióban. Ha az óráról valahol lemaradtál, viszont szeretnéd újra megnézni, meghallgatni, akkor ezt megteheted Facebook oldalunkon, illetve a Petőfi Rádió YouTube csatornáján keresd majd a műsort, mint minden élő stúdió koncert, ugye ott van látható, visszakereshető. Köszönjük szépen, srácok! A többieknek is nagy üdvözlet. És
1: köszönöm, nem jöttetek, igen.
0: Jó, volt így?
1: Igen, nem. Nem mondanék ilyet, hogy jobb.
2: Ez, nekem tetszett, hogy ez ilyen belsőséges, ilyen kis sötét van, nem tudom, ilyen kis akusztik.
0: Igen, köszönjük szépen a Kertek alatt egyébként egy ötfős csapat, köszönjük szépen a jelenlétet a két Péternek, a folytatáson pedig mindjárt jön a Blaha Louisiana is. Ott van a nap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
6: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
5: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
7: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kivaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
6: Úgy táncol, mint én.
8: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 a Dunán.
4: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
9: Üzemi baleset volt a tiszaújvárosi robbanás, tart a minisztériumok átvilágítása. Hétvégén már 30 foknál is melegebb lehet.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az erős szél miatt az M3-as autópályán Hajdúnánás és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén porát fúvásra kell számítani. Azaz arra közlekedők vezessenek fokozott óvatossággal. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad. Már majdnem 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
9: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni az esetet. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Nyilvánosságra hozta a köztársasági elnök hivatala is a kegyelmi ügy dokumentumait, azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, felszólítják Novák Katalint, hogy nyilatkozzon. Az Orbán család utasítására, kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének. A Fidesz úgy reagált, hogy a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Plusz programban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntöttek. 16 raklapnyi hamis cigarettás dobozt találtak a hatóság ellenőrei egy bolgár kamionban az M7-esen. A jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Napos nyárias meleg várható hétvégén, kevés felhővel az égen, esőre sem kell számítani. A szél több felé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Napközben 23-29 fok lesz. A következő napokban akár már 30-32 fok meleg is lehet, és erős lesz az UV-sugárzás is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás péntek délután, sok helyen már ma megközelítjük a 30 fokot, és ez még csak a kezdete annak, ami az elkövetkező napokban vár ránk. Igazi nyári idő, akár strandolással is töltheted, és velünk a változatos magyar zenei kínálattal jön a Blaha Louisiana.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizáró.

0: Hírek az utakról.
1: Az M7-es autópályán Balaton felé, valamint az M1-es és M3-as, M5-ös autópályán mindkét irányban és az M0-áson is a főbb csomópontok közelében telített sávokon lehet autózni, már most és helyenként álló kocsi sorra kell számítani, úgyhogy nagyon figyelmesen, óvatosan közlekedj, rendkívül erős állt a forgalom az ünnepi hosszú hétvége miatt. Már sokan ugye útnak indultak. Az erős szél miatt pedig az M3-oson Hajdúnánes és Nyíregyháza között porátfúvásra kell számítani, ha arra közlekedsz, akkor szintén fokozott körültekintéssel tedd ezt meg, bármi egyéb infód van, az pedig jelez, hogy segíthessünk a 06303030380-as számon. Az M0-áson továbbra is Szigeszent Miklós térségében, ahol az M5-ös felé történt egy baleset a 20-as kilométernél, mivel a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad, itt már közel 10 kilométeres a torlódás.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. Sokan már márai szabadságot vettek ki, és megkezdték a hosszú hétvégét. Előttünk a pünkösd, ugye a húsvét utáni 50. napra esik, és a keresztény hagyomány szerint a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Magyarországon viszont a vallás mellett népi hagyományok is kapcsolódnak hozzá, innen ered például a pünkösdi király kifejezés is, és sok helyen rendeznek ugye ünnepi felvonulásokat, néptáncos programokat vagy közösségi fesztiválokat. A hosszú hétvége ráadásul sokak számára az első igazi nyári kikapcsolódást is jelenti, mikor végre megtelnek a teraszok, nyitnak a strandok, indul a balatoni élet, és országszerte egymást érik a szabadtéri programok. Van belőlük bőven, úgyhogy lehet csemegézni, rengeteg lehetőség vár, hogy kikapcsolj és feltöltődj. Közben ne feledd, hogy a közmédia csatornáin élő közvetítések, filmpremierek és ünnepi zenés műsorok is várnak. Holnap 10 órától lehet majd nyomon követni a csíksomlyói pünkösdi búcsút, az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási eseményét. Pünkösd vasárnap pedig 11 órától református istentiszteletet közvetít a Duna körös ladányból, míg 10:45-től a Dunabőr csatornán csángó pünkösdi szentmisét lehet követni Csíksomlyóról. Az M2 Petőfi TV pünkösd vasárnapi műsoraiban a zene és a hit kapcsolatát helyezi fókuszba. 10 órától például a Magyar Zeneháza című ismeretterjesztő film a világ egyik legismertebb dallamának közel 500 éves történetét követi végig. Bantomától, Erdélyig, reneszánsz táncoktól, vallásos himnuszokig. Pünkösd hétfőn az akusztik műsorában a Kossuth Díjas Csíkzenekar koncertjét is láthatod, a teljes ünnepi műsorkínálat pedig elérhető a Média Klikken és a műsorújságmerő.hu-ban is. Okay.

0: Hírek az utakról.
1: A hétvég ünnepi kamion tilalom majd csak szombat, azaz holnap este 10 órától lép érvénybe, és egészen hétfő este 10 óráig fog tartani. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a kamionok most jelentős torlódást okoznak, tehától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-asig. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul, úgyhogy ennek tudatában tervez meg az útvonalat. Az erős szél miatt pedig az M3-ason Hajdunálács és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén ponát fúvásra számíts, arra közlekedsz fokozott körültekintésen, autóz. Az M7-esen Balaton felé az M1 és M3-as, illetve M5-ös autópályán mindkét irányban, valamint az M0-áson a főbb csomópontok közelében pedig már telített sávok várnak. Helyenként álló kocsi sorra duzzod, úgyhogy légy nagyon figyelmes, óvatos. Ha valahol fennakadást észlelsz, az pedig a 0630-30-33-180 a számunkon jelez. Orsi írta nemrég, hogy az M0-áson az M5-ös felé Szigetszent Miklósnál két belső sáv zárása mellett lehet csak haladni, itt közel 10 kilométeres a torlódás Szigetszent Miklós térségében, tehát az M5-ös felé. Köszönjük szépen!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 3 perc múlva lesz 3 óra. Fontos info az M3-ason Budapest felé autózóknak. 60 térségében kigyulladt egy jármű, így az 54-es kilométernél lezárták az autópályát. Ha teheted, a 3-as főút felé tudsz kerülni. További információkért tarts velünk, a legfrissebb hírek után pedig mindjárt itt a Margaret Island.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székely kőlábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedakurt.
11: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
11: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Üzemi baleset volt a tiszaújvárosi robbanás, bejelentették a felsőoktatásért felelős államtitkárt. Hétvégén már többeli 30 foknál is melegebb lehet.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Baleset

0: történt az M0-as autóúton az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében. A 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, már majdnem 10 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy jármű. Az 54-es kilométernél az autópályát lezárták, kerülni a 3-as főút felé lehet. Az M5-ösön Szeged felé Inárcs térségében árokba hajtott egy autó. A 34-es kilométernél a külső sávot lezárták, 5 kilométeres a torlódás. Az erős szél miatt az M3-ason Hajdúnánás és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén porát fúvásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, amikor a csővezetékben szénhidrogén robbant be. Egy ember meghalt, négyen súlyosan, négyen könnyebben megsérültek. A katasztrófavédelem közölte, hogy nincs veszélyben a lakosság. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL és a kormány szakértői együtt is kivizsgálják az ügyet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatói és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. Amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe, egy 4 napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsúi szentmisén. Vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára, Gyimesbükre mennek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Rabbi Kéna Ferencváros Pep Guardiola Manchester Cityt hagyja el. Megvan a bajnokcsapat első távozója. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Rabbi Kéna, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8-ad döntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján kint szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester Cityt. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok, az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-szor nyerte meg, valamint egyszer-egyszer a bajnokok ligája, illetve a klubvilágbajnokság és az európai szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette. A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől Németország ellen játszik a Svájcban zajló elit világbajnokság 4. fordulójában. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak beszámolót. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Napos idő, nyárias, meleg várható hétvégén, kevés felhő lehet csak az égen, esőre nem kell számítani, a szél sok felé megélénkül. Éjszaka 10-17 fok, napközben 23-29 fok lesz. A napokban akár már 30-32 fok is lehet, erős UV-sugárzással. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szép délutánt, 3 után is változatos magyar zenei kínálat vár, és még fejben nagyjából mindenki a hosszú hétvégére összpontosít, és azon morfondírozik, hogy hova mit pakoljon, és milyen programokon megyen részt. A Júliákról és a Ritákról ne feledkezzünk meg, majd ők a névnaposok, sok boldogsággal!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag!

Petőfi Rádió minden magyar. Cserkeszőlő viszi eddig a csúcsot, 29 foknál is többet mértek az elmúlt percekben. Itt a Petőfin pedig ugye már készülünk a hosszú hétvégére. Az ünnephez kapcsolódó hagyományőrző programok közül érdemes csemmegézni, és nem elfelejteni, hogy nagy üzletláncok vasárnap és hétfőn zárva lesznek. És akkor egy picit a jövő hétről is, hiszen jövő héten kettől, hétköznap esténként már nyitják a gyalogosok előtt Budapesten a rakpartot. A nyár beköszöntével ugyanis új rugalmas forgalmi rend lép életben a pesti alsó rakparton, tehát már hétköznap esténként és éjszakánként is lehet élvezni az autómentes rakpart előnyeit a szabadban mozogni és pihenni vágyóknak. Kettő jövő héttől, tehát minden hétköznap este 18.30-tól másnap reggel 5 óráig a hétvégéhez hasonlóan teljes szélességében autómentes környezetben lehet sportolni és szórakozni. Számunk 0-30-30-30-380, ne feledd, itt folyamatosan informálhatsz te is minket a közlekedési helyzetről most leginkább, hiszen itt a péntek délutáni csúcsban nagy szükség van az aktuális információkra, hol van esetleg fennakadás, mit érdemes kerülni. Légy figyelmes, óvatos, vigyázz magadra, itt a Petőfin pedig most Káli Szanders András folytatja.

Ezt az előadót is a Magyar Zenét Játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar, és ami mellett nem mehetünk el, az a Magyar Természet Napja. Ezt minden évben ilyenkor május 22-én ünnepelhetjük. A hazai természeti értékekre és a biológiai sokféleség védelmére hívják fel mindig a figyelmet. Persze a környezetünkre mindig fontos odafigyelni, nem csak egy nap, a vizeinkre, az állatokra és a növényekre. Kezdődj ma egész nap természetről szóló versekkel, mesékkel és kedvességekkel készülnek a Csukás Mese Rádióban, úgyhogy a gyerekeknek izgalmas lehet például utazás közben is megmutatni, együtt hallgatni. Mi pedig változatos magyar zenei kínálattal folytatjuk továbbra is. Itt a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar. 23-28 fok között mozog a hőmérséklet ma az országban. Összességében nagyon kellemes májusi időt ígér az előttünk álló hosszú hétvégéi is. Majd 30 fok fölé is emelkedik majd persze a hőmérséklet, ahogy azt jósolták, úgyhogy igazi nyári időben lesz részünk. Érdemes kültéri programokban gondolkodni. Kalapot, naptejet azért ne felejtsd majd otthon, az UV-sugárzás ugyanis akár erős, nagyon erős is lehet. A szeles időben pedig ugye lehet, hogy nem tűnik fel, mennyire tűz a nap, könnyen le lehet égni, úgyhogy erre mindenképpen figyelj. A tavaink hőmérséklete is szépen emelkedik, úgyhogy a strand felszerelése hagy otthon, ha elindulsz otthonról, biztos, ami biztos, legyen ott kéznél, hát a csobannál egyet és hűsítenéd magad. 0-30-30-30-30-380, hozzánk is megérkezett most a hűvös átcsőlés, erről énekelnek itt a Pető.

0: Ákos mellett szikora Tomi is bekopogott, négytől a Petőfi csúcsba már ő lesz veled. 0-30-30-30-380 informál a közlekedésről, ő is mindig megteszi, úgyhogy folyamatosan értesít arról, hol és mi a helyzet a délutáni csúcsban. Vigyázz magadra, lesz játék is, ne feled, Petőfi ajándékcsomag érti, a kívánság műsorban pedig, akit szeretnél, ma is meglephetsz. Sok programmal, tartalmas hétvégét kívánok, sok-sok élménnyel gazdagodj, aztán majd jövő héten remélem lesz miről mesélni. Kata búcsúzik, Kalender pedig érkezik, szép délután!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Üzemi baleset volt a tiszaújvárosi robbanás, magyar filmet díjaztak egy New Yorki filmfesztiválon. Egész hétvégén marad a napos meleg idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Országszerte erős a forgalom az ünnepi hétvége miatt. Az M7-es autópályán a Balaton felé az M1-es, az M3-as, valamint az M5-ös autópályán mindkét irányba, és az M0-as autóúton a főbb csomópontok közelében telített sávokon kell autózni. Az M0-as déli szektorában az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében véget ért a helyszínelés. A 20-as kilométernél már nincs forgalomkorlátozás, de még mindig 7-8 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy autó. Az 54-es kilométernél már megnyitották a belső sávot. Két

0: 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé Inárcs térségében korábban árokba hajtott egy autó. A 34-es kilométernél újra két sávon halad a forgalom, de még mindig több mint 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Üzemi baleset történt reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, amikor a csővezetékben szénhidrogén robbant be. Egy ember meghalt, négyen súlyosan, négyen könnyebben megsérültek. A katasztrófa védelem közölte, hogy nincs veszélyben a lakosság. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL és a kormány szakértői együtt is kivizsgálják az ügyet. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Plusz programban, közölte a Tudományos és Technológiai miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon április 10-én 9 projekt támogatásáról döntöttek. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatója volt. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Tália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. A köztér YouTube csatornáján megjelent beszélgetésben kritikát fogalmazott meg a magyar film támogatási rendszerről és a szakmai párbeszéd hiányáról. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú politikamentes filmgyártás jön létre. Bronzérmet kapott a Bartók film a New York-i film és televíziós fesztiválon. A koncertfilmet tavaly ősszel forgatták a Keller András művészeti koncepciója alapján szervezett Bartók fesztiválon. A film a Kék szakállú herceg vára egy felvonásos operáját és a második hegedű versenyét dolgozta fel. Az alkotás...
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos idő lesz. Csak kevés felhő lehet az égen, esőre nem kell számítani, a szél sok felé megélénkül. Éjszaka 10-17 fok, napközben 23-29 fok lesz. Hétvégén már akár 30-32 fok is lehet erős UV-sugárzással. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Péntek délután 4-kor együtt indulunk hétvégézni, hosszú hétvégézni. Számíthatsz rám a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Napsütésben szólnak a legnagyobb magyar zenék, sőt, nyereményjáték is következik nem sokára. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: hírek az utakról.
1: A péntek délutáni csúcsforgalomban tőlünk kapod a legtöbb közlekedési infót. Rengetegen utazunk együtt, figyelem az M1-esen Budapest felé, Tatától kezdődően torlódás tapasztalható, konkrétan a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig, plusz menetidővel tervez az M1-esen. Az M0-áson baleset van Sziget-Szentmiklós térségében, az M5-ös felé vezető oldalon a 20-as kilométernél. Itt már nincs forgalomkorlátozás, de 7-8 kilométeres a dugó. Mindez tehát az M0-áson, Sziget-Szentmiklós térségében az M5-ös felé vezető oldalon. Az M3-ason 60-nál kigyulladt egy autó a főváros felé, az 54-es kilométernél. Itt a belső sávon megy a forgalom, 2-3 kilométeres dugó van, tehát 60-nál az M3-ason Budapest felé. Az M5-ösön pedig Inás térségében Szeged felé korábban egy személyautó az árokba hajtott, a 34-es kilométernél újra két sáv használható, viszont mindig 10 kilométeres dugó van. Tehát M5, Szeged felé, Inásnál nagyjából 10 kilométeres a torlódás. Kitartás, vigyázz magadra, hogy merre ne menjünk, várom a közlekedési infót tőled is, az egész országból, Körösszakáról, Egerből, Kaposvárról. Hívd most 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: One of the

Nagyon komoly volt a tempó, Valmar átutazó a Petőfi Rádióban minden magyar. És már is jön a váltás, Tortuga, túl sokszor ezt indítom. Hamarosan pedig játék is következik, nyert nekte a mai nyereményt, amely egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz mindez. És hogy hogyan lehet a tiéd? Figyelem! Amikor meghallod két szám között a felhívást, az erre utaló jelzést, akkor jelentkez, akkor küld nekünk üzenetet a 06 30 30 30 380-ra, itt meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet. Ha pedig gyors vagy, mindenkit megelőzve küldesz nekünk üzenetet, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe, tér az ajándékcsomag. Igen, ilyen egyszerű. Kacsintok, a játék néhány pillanat és indul.

0: Majka mindenki táncol. A Petőfi Rádióban minden magyar. Ma délután ezzel a számmal tudtál nevezni a játékunkba. Egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerett az a szerencsés hallgatónk, aki a leggyorsabb volt, aki elsőként küldött nekünk üzenetet a játék felhívás után. Ha te voltál az, mindjárt visszahívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Elkísérlek A-ból B-be, együtt utazunk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan tájékoztatlak téged a közlekedésről. 10 kilométeres dugó van az M5-ösön Szeged felé Inásnál, korábban a 34-es kilométernél árokba hajtott egy személyautó, tehát 10 kilométeres dugó az M5-ösön Szeged felé Inács előtt. Az M1-esen Budapest felé tapasztalható torlódás, főként a külső sávban Tatától, tehát már a 70-es kilométertől szinte a fővárosig plusz menetidővel tervez, ami Budapest híreit illeti baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon. Hallgatóink jelezték, hogy mindkét irányban, ezért nem csak itt, hanem a környéken is a szokásosnál nagyobb dugó van, valamint baleset miatt nem járható a külső sáv a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Kitartás, vigyázz magadra, együtt megyünk hosszú hétvégézni. Jöhetnek a további információk, a még frissebb helyzetjelentések. Celldömölkről, Nyírbátorból, Füzesabonyból. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: És

0: Minden magyar. Nemrég játékot indítottunk, hogy kikapja az esélyt, a lehetőséget, a nyereményért. Hát persze, hogy a leggyorsabb üzenetküldő. Őt csörgetem most.
1: Igen?
0: Hello, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Oh, hello!
0: Hogy szólíthatlak?
1: Méri vagyok, fia.
0: Méri, az egész országban te voltál ma a leggyorsabb, aki üzenetet küldött nekünk a játék felhíváskor.
1: Szuper.
0: Úgyhogy te következel, mondd kérlek, hogy mi volt a szerencsedalod.
1: Majka mindenki táncol.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogen megvan?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, okay, akkor megvagyunk. Gratulálok, mert ma délután te nyertél.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Van már Petőfi Rádiós ajándékcsomagod?
1: Még nincs, de most már lesz.
0: Lesz bizony, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ezt adjuk majd neked postára.
1: Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Hát remélem, hogy jól indul a hosszú hétvégéd így.
1: Jól, szuperül. Utazunk, de nagyon jó lesz.
0: Merre utaztok, merre mentek?
1: Sátoraljaújhely.
0: Aha, és hol jártok éppen?
1: Hú, hát hol járunk? Miskolc fele már nem sokára.
0: Ott fogjátok akkor tölteni a következő 3 napot?
1: Így van, így van.
0: Jártatok már ott a környéken, ott arra felé?
1: Ott születtem.
0: Ah, hát akkor igen, akkor ott hazai vagy.
1: Igen, igen.
0: Mi az,
1: igen,
0: ami kihagyhatatlan számodra, amit most meg fogtok nézni a következő napokban?
1: Hát igazából mindent is ismerek a környéken, úgyhogy nekünk most a cél az, hogy a kis nyaralónkba tovább folytatjuk a felújításokat, illetve kicsit pihenünk.
0: Átadták ott ugye nem is olyan régen ezt a függőhidat, még ez nekem is bakancs listás. Te már voltál ott?
1: Hát képzeld el, hogy nem.
0: Na, hát akkor itt az ideje, hogy akár megnézzétek a hétvégén, látod?
1: Hát akár igen, csak én mindig sírek a mélységtől, úgyhogy emiatt még nem mentem igazából, de gyönyörű, szép egyébként.
0: Igen, tényleg gyönyörű, meg hát ott annyi látni valóban a környéken, Zemplén egyébként nekem is az egyik nagy kedvencem, nem beszélve ugye a kalandparkról, ott van a Páházi kisvasút, a Megyerhegyi tenger, személy szerintem órákig lehetne sorolni az ottani látnivalókat.
1: Minden is van, igen.
0: Hát akkor érezzétek jól magatokat otthon, és a következő dallal pedig meglepünk titeket, a Soulwave és a Valaki mondta most nektek fog következni a Petőfi Rádióban.
1: Szuper, nagyon köszönöm.
0: Remélem, hogy mindenki kedvet kapott a játékhoz, mert jövő héten is esélyt szerezhetsz. Játékot indítok minden munkanap délután 4 és 5 óra között.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben.

0: 0630 2380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy
4: nagy jelenet. Úgy táncol, mint én.
0: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
0: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, szigorúbban lépnek fel Budapesten a gyorshajtók ellen. Egész hétvégén marad a napos meleg idő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M0-áson a déli szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklós térségében véget ért a baleseti helyszínelés. A 20-as kilométernél már nincs forgalomkorlátozás, de még mindig 7-8 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy autó. Az 54-es kilométernél már megnyitották a belső sávot, de még mindig 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Szeged felé Inárcs térségében korábban árokba hajtott egy autó. A 34-es kilométernél megint két sávon halad a forgalom, de még mindig több mint 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata van, valamint 9 sérültje. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság pedig nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos

0: visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartalmát. Ukrán támadás érte az oroszországi Jaroszlávban lévő olajfinomítót. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen is. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szüksége a gyorshajtók megelőzése érdekében. Ezt mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról beszélt, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Ma délutántól ismét teljes hosszában használható az újpesti vasúti híd, gyalogos és kerékpárútja. A Budapest Közút ZRT közölte, hogy befejeződött a híd északi járdájának a javítása. Az átkelő ismét zavartalanul és biztonságosan használható.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos nyárias meleg várható hétvégén, csak kevés felhő lehet az égen, esőre nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 10-17 fok, napközben 23-29 fok lesz. A napokban akár már 32 fok is lehet erős UV-sugárzással. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 5 óra van, most már hétvége üzemmódba kapcsolunk, és emelünk a fordulatszámon. A Petőfi Rádiót hallgatod. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ebben az órában játszom Lengyel Johanna, Punani Masszív és BLR egy-egy dalát, a kezdés pedig a Brains és a Time is Now.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zene.

0: Hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk a hosszú hétvégébe, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálnak téged a közlekedésről. Figyelem, az M3-ason 60 térségében a Budapest felé vezető oldalon kigyulladt egy autó, az 54-es kilométernél csak a belső sávon megy a forgalom, 2-3 kilométeres a torlódás. Mindez tehát az M3-ason 60-nál Budapest felé. Az M0-áson korábban baleset volt Sziget-Szentmiklósnál az M5-ös felé vezető oldalon. Itt nagyjából 7-8 kilométeres torlódás tapasztalható, mindez tehát az M0-áson Sziget-Szentmiklósnál az M5-ös felé. Baleset van Keszthely térségében a 71-es főúton. Két autó ütközött össze a 114-es kilométernél. A forgalom egy sávon megy. Baleset van tehát a 71-esen Keszthelynél a 114-es kilométernél. És Mezőkeresztes térségében a Csincsével összekötő úton egy személyautó az árokba csúszott. A 12-es kilométernél teljes útzár van. Bükkábrány felé jelölték ki a terelő utat. Mindez tehát Mezőkeresztes térségében a Csincse felé vezető úton a 12-es kilométernél teljes útzárban. Kitartás, vigyázz magadra, dolgozzunk össze, számítok a további közlekedési infokra, a legfrissebb helyzetjelentésekre. Bonyhádról, Nagykőrösről, Gyomándrődről, hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A zenék útját pedig BLR-rel

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. 0-1-7-59-60-60. Csörgünk, háló!
1: Szia, Bogi vagyok!
0: Hello, szia, Bogi!
1: Ki tudod nekem deríteni, hogy mi történik az M1-es autópályán Budapest irányába? Tatabányánál járok, körülbelül 20 perce ülünk egy helyben, és mind a két oldal, az átterelt sáv is, és a rendes menetirány szerinti sáv is.
0: Hát akkor együtt kiderítjük. Remélem, hogy a hallgatóink közül valaki jelentkezik majd. Neked mi lesz az úti célod?
1: Budapest.
0: Aha, és honnan jöttök Budapestre, vagy honnan jössz?
1: Győrből.
0: Na hát, remélem, hogy hamarosan ide érsz. Vigyázz akkor magadra, és kellemes hosszú hétvégét kívánok.
1: Köszönöm szépen, viszont
0: szia.
1: Neked is.
0: Szia. Ha valakinek van infója, hogy miért állt meg a forgalom az M1-esen Budapest felé, hívjon most 061-759-6060. Itt pedig az Intim Tornai Legál, hipnotizőr király.

feszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott.

0: hírek az utakról.
1: Hallgatóink, a szemeink, rengetegen vagyunk együtt. Ádám jelezte nekünk, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányánál egy műszakhibás autó vesztegel, és ezért állt meg ott a forgalom. Köszönjük szépen, de várom a további helyzetjelentéseket, hogy mi a helyzet az M1-esen. Az M3-ason 60-nál kigyulladt egy autó, az 54-es kilométernél csak a belső sávon megy a forgalom, 2-3 kilométeres a dugó, ami pedig Keszthely térségét illeti. A 71-esen két autó ütközött össze a 114-es kilométernél, ezért egy sávon megy a forgalom. Baleset van tehát a 71-es főúton, Keszthely térségében a 114-es kilométernél. Óvatosan, mindenkit hazavárnak, én pedig igyekszem jó úti társad lenni, számítok a közlekedési infokra az egész országból. Orosházáról, Tiszafüredről, Bajáról hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Most pedig Erdély felé vesszük az irányt. Következik egy aktuális siker a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról, amelyet egyébként minden hétvégén dél és kettő között hallhatsz. Bagosi Brothers Company, Zuhanás.

fiú minden magyar. Most a hosszú hétvég előtt mindenki úton van bevásárolni, tankolni, és hát ebben a jó időben, ebben a kellemes 25-27 fokban nagyon sokan már a klímát is maxon nyomatják, de gyors tipp, mert hogyha az autóklíma dohosszagot áraszt, vagy már rég volt tisztítva, akkor érdemes még igazán a nyári szezon előtt ránézetnünk, mert a rendszerben a pára miatt könnyen lerakódhatnak baktériumok és gombák, amik hát az utastér levegőjét nem teszik túl egészségessé. Szóval, hogyha már órákat ülünk a dugóban, főleg az M1-esen, akkor legalább a tiszta levegőt szívjuk. Egy gyors klímatisztításra tehát még mindenképp jelentkezz be nyár előtt, mert a hosszú hétvége már igazi nyári időt tartogat, 29-30, akár 31 fokkal a következő 3 napon. Útközben pedig van mit hallgatni, hazai zenéket hozunk a Petőfi Rádióban, mindjárt a Hősök és a Halott Pénz közös dala, több türelem, kitartás a dugóban, előbb viszont Pápa Jóci és a Megbabonáz.

0: születésnaposokat is felköszönteted. Már-várom az üzeneteket, 7-kor indul a kívánság műsor. Ír a 0630 30 30 380-ra. 6 után itt a Blaha Kúziára.
1: Engem sem az a nyár végi este. Nem ereszt engem sem az a nyár végi este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két

0: Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Újabb településen mutattak ki aszbeszt szennyezést, tart a minisztériumok átvilágítása, egész hétvégén marad a napos meleg idő.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M3-ason Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy autó. Az 54-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom, de még mindig több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé Inárcs térségében korábban árokba hajtott egy autó. A 34-es kilométernél újra két sávon halad a forgalom, de még mindig több mint 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és egy mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be. A miniszterelnök tegnapi bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem

0: rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Plusz programban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntöttek. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatója volt. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálumista Gábor. A Tália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. A Köztér YouTube csatornán megjelent beszélgetésben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. A jövőben arra számít, hogy teljesítmény alapú politikamentes filmgyártás jön létre.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos nyárias idő lesz egész hétvégén, csak kevés felhő lesz az égen, esőre pedig nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül, éjszaka 10-17 fok, napközben 23-29 fok lesz. Hétvégén akár már 32 fok meleg is lehet erős UV-sugárzással. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra van, munka off, hosszú hétvége on, számíthatsz rám a folytatásban, és lazuljunk együtt. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Elkísérlek bevásárolni, tankolni. A kezdésben már is a Blaha Louisiana sikerét indítom. Itt a Nemereszt.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: hírek az utakról.
1: Együtt utazunk hosszú hétvégézni, várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként. Az M1-esen Budapest felé már Tatától lelassul a haladás. Legutóbb Tatabányánál állt a forgalom, sokan az 1-esen, az 1-es főúton próbálnak kerülni, hogy most mi a helyzet, tehát az M1-esen várom az infokat. Az M3-ason 60-nál kigyulladt egy autó az 54-es kilométernél. Itt már újra zavartalan a forgalom mindkét sávban, viszont még a torlódás jelentős, ezért tervez plusz menetidővel az M3-ason 60-nál Budapest felé. Baleset van Keszthely térségében a 71-esen, a 114-es kilométernél. Két autó ütközött össze, baleset tehát Keszthely térségében a 71-esen, a 114-es kilométernél, és Mezőkeresztesnél, a Mezőkeresztest és Csincsét összekötő úton egy személyautó az árokba hajtott a 12-es kilométernél. Teljes útzár van, a kerülő utat Bükkábrány felé jelölték ki. Tehát Mezőkeresztes és Csincse között teljes útzár a 12-es kilométernél. Számítok a további infokra, dolgozzunk össze, adj helyzetjelentést Tornyos Németiből, Kerebiáról, Ócsáról. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A zenék útját pedig mondhatni egy nyerőpárossal folytatjuk. Gipó Cirkusz, Szirotta Jennifer, akik például 2025-ben megnyerték a Dal című műsort. Ez egy korábbi nagy kedvencünk, Gyere kicsi. Ezt hozom most a délután.

Petőfi Rádió minden magyar. Maradunk lendületben, Rúzsa Magdi után itt a Hiperkarma és a Kicsike fény, a dal, amelynek az utolsó strófáját a Men in Black 2 című film záró jelenete illette. A srácok ezerrel koncerteznek, például majd a tavaszt, május 30-án Szentendrén, a Barlang szabadtéri színpadon zárják, ott lesz a következő Hiperkarma koncert. Nagyon szól ez a dal élőben is, Kicsike fény a Petőfi Rádióban. Kicsi fény.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Elkísérünk A-ból B-be, utazunk a hosszú hétvégébe, és a Petőfi Rádióban kapod a legtöbb útinfót a délutáni csúcsforgalomban. Az M1-esen több helyen erős a forgalom, a főváros felé vezető oldalon Tatától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig, főleg a nagyobb csomópontoknál, éppen ezért plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen Budapest felé tartasz. A 71-es főúton Keszthely térségében két autó ütközött össze a 114-es kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad, mindezt át a 71-esen Keszthely térségében. Baleset van Mezőkeresztesnél, a Mezőkeresztest Csincsével összekötő úton a 12-es kilométernél. A legutóbbi hírek szerint teljes útzárban. Mindez tehát Mezőkeresztes és Csincse között a 12-es kilométernél, ahol baleset miatt van útzár. A fővárosban helyszínelnek a Szerémi úton befelé a Galvani út előtt, valamint baleset történt a Soroksári úton kifelé a Koppány utca után a belső sávban. Jöhetnek a további infok, dolgozunk össze, adj hírt Dabasról, Esztergomból, Rakamazról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: A magyar héttől hosszú hétvége nyitó kívánságműsor. Mondd meg te, hogy a következő magyar dalt kinek játszom. 0630303380 a Viber számunk. Zsami választotta az első dalt, a kisfiának Tominak, valamint a férjének Tibinek. Szakács Gergő, van-e még?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorai.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
1: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Újabb településen mutattak ki aszbeszt szennyezést, ukrán drónok csapódtak egy iskola épületébe. Egész hétvégén marad a napos meleg idő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban kamionok miatt torlódik a forgalom, Tatától a 70-es és a 20-as kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Újabb magyar településen Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be. A miniszterelnök tegnapi bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte. A támadásban 6 ember meghalt, 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, hogy az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. Az ukrán drónok éjjel csapódtak az iskola épületébe. A romok több fiatalt is maguk alá temettek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadt Ukrajna orosz területeket. Megkezdődtek a csíksomjói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyet felújítják, a csodatévőnek tartott 500 éves Mária szobornál most is lehet imádkozni. Szombaton az zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomjó hegy közötti nyerekben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Rabikin elhagyhatja a Ferencvárost, Érdi Mária Európa-bajnok lett, visszavonul Jászapáti Petra. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Rabikin, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezető edzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, az első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8-ad döntőig menetelt a zöld-fehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második hellyel. Szintén sajtóhírek alapján kint szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Pénteken 3 futamot rendeztek meg, világbajnokunk az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futamgyőzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette számára. Bejelentette visszavonulását

0: kihívását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A 27 éves sportoló 2018. decemberében első magyar női versenyzőként VK futamot nyert, éremesélyesként utazott volna az idei milánói téli olimpiára, azonban tavaly július végén térdszalagszakadást szenvedett, így lemaradt az olaszországi ötkarikás játékokról. Jászapáti Petra elmondása szerint már nem érzi magában a motivációt a következő 4 évre. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos nyárias meleg idő várható egész hétvégén, esőre nem kell számítani. Éjszaka 10-17 fok, napközben 23-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Péntek este 7-kor nyitjuk a hétvégét, kezdődik a Kívánság műsora Petőfi Rádióban. 120 percen át te dönthetsz, hogy melyik legyen a következő magyar dal és kinek játszom. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, Szakács Gergő, van-e még? Ez szól elsőként.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Este 9-ig folyamatosan veszem fel a rendeléseket SMS-ben, Viberen vagy telefonon 0171596060. Ez a kívánságvonal. Szia, hogy szólítatlak?
3: Lukács Bendegúz.
2: Hello Bendegúz. Mizu, mit csinálsz? Vagy mit csináltok, mert halmai többen vagytok?
3: Igen, osztálykiránduláson vagyunk éppen.
2: Na, merre mentetek?
3: Sárvárra mentünk.
2: Aha, és hány napot töltötök ott?
3: Egy napot. Holnap megyünk délután.
2: Ja. Na, szuper. És mit néztek meg Sárváron?
3: Elmentünk a strandra. Bowlinghoz is megyünk.
2: Na, a strand az ott nekem is bakancslistás. Nagy csúszdások vagytok?
3: Igen.
2: Na, hát akkor használjátok ki, elvezétek ezt a kis mini osztálykirándulást.
3: Mindenképp.
2: Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Az osztályfőnökömnek szeretnék zenét küldeni.
2: Amiért elvitt titeket?
3: Meg, hogy már jövőre sajnos már nem lesz velünk. Uh-huh. És ezért a kedvenc számát szeretném Korda Gyuri bácsitól, a repteret.
2: Uh-huh. Hogy hívják az osztályfőnöködet?
3: Paksi Zoltán tanár úr.
2: Oké, srácok, érezzétek jól magatokat, akkor egy bulindítóddal. Korda Gyuri bácsi reptér itt a Petőfi Rádióban.
3: Köszönjük szépen. Szia!
2: Na de hová csináljunk még hangulatot? Várom a további üzeneteket. SMS-ben vagy Viber-ben.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De most üzenetek, amelyek a 0630-303380-ra futottak be. Például MSE írt nekünk, aki a párjának Balázsnak cínzi a következő dalt. Ők úton vannak hosszú hétvégézni, a Balatonnál kibéreltek egy kis erdei házikót, ott töltik majd a következő két éjszakát. Neked szeretnéd címezni a következő dalt, üzeni, hogy szeretlek, alig várom, hogy megérkezzünk. Imola a legjobb barátnőjét szeretné felköszönteni a születésnapja alkalmából. Viki, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig! És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már te mondhatod.
3: Az itt ülő embereknek.
2: Ki a legjobb Bart most ott?
3: Gabika.
2: Gabika kicsoda?
4: Jó, mondjuk tulajdonképpen.
3: Haverom.
2: Srácok, jó bandázást, kellemes hosszú hétvégét, és köszi, hogy minket hallgattok. Játszom a dalt.
3: Köszönjük. Hello, hello.
2: Tiétek most az angyal.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Együtt utazunk a hosszú hétvégébe. Például Marci írt nekünk Viberen, hogy ők Szarvason töltik a következő 3 napot, a hosszú hétvégét. A csapatnak, Nikinek, Rékának és Zsombinak választotta a következő dalt. Már csak fél óra, és odaérünk. Kitartás magunknak. Érezzétek jól magatokat, mi is ezt kívánjuk. Ildikó a testvérével, valamint az apukájával utazik haza Mezőkövesdre, a reptérről, mert hogy Ildikó tesója Éva ma jött haza Írországból. Itt neked szeretné címezni a következő dalt. És ami kinek játszom, azt már te mondhatod.
3: Jó, Lackó, Máté, még egy Máté, Marci, Luca és Dóri.
2: Oké, akkor az egész csapatnak. Megleplek most titeket, jó?
3: Nagyon szépen köszönjük!
2: Köszi, sziasztok, hello! Zsudlós panom, ez indítja be a hosszú hétvégét. Hol máshol, mint a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban.

0: hívásod.
1: És olvasom az üzeneteket, amelyek a 0630303380-ra érkeznek. Milán írt nekünk, hogy a felesége Niki ma vette meg élete első autóját, és most kocsikáznak haza Berettyóújfaluba. Nagyon büszke rád, és üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Niki, balesetmentes közlekedést! És hogy élvezzétek az utazást, a következő dala tiétek. Ivett is csatlakozott hozzánk, hogy a kislánya hanga születésnapos, aki már a hétvégére medencés születésnapi bulit tervez, így neki választotta a következő dalt. Hanga, boldog születésnapot. Orsi pedig munkával tölti a hosszú hétvégét, ma is, meg a következő három nap is dolgozik, és két kollégájának, Misinek és Ottónak választotta ezt a dalt. Egy új kedvenc, a 2026-ban összeállt Diaz ment a formációtól. Idegen, most itt a Petőfi Rádióban.

so strong.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Angéla írt nekünk, hogy a kollégáival mondhatni egy mini csapatépítőt tartanak náluk, ugyanis szalonnát sültnek, és a csapatnak szeretnék küldeni a következő dalt, Biatom.

0: senki sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Üzemi baleset történt a Tiszaújvárosi MOL üzemben. Díszpolgári címeket kapott Krasznahorkai László Nobel-díjas író. Egész hétvégén marad a napos meleg idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás autó veszteg el a külső sávban. Több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Üzemi baleset történt reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, amikor a csővezetékben szénhidrogén robbant be. Egy ember meghalt, négyen súlyosan, négyen könnyebben megsérültek. A katasztrófa védelem közölte, hogy a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL és a kormány szakértői együtt is kivizsgálják az ügyet. Nyilvánosságra hozta a köztársasági elnök hivatala is a kegyelmi ügy dokumentumait. Azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, felszólítja Novák Katalint, hogy nyilatkozzon. Az Orbán család utasítására, kérésére adott a kegyelmet Kónya Endrének. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Botka László polgármester emlékeztetett. A Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg az egyik publikációja is. Díszpolgári címadományozásáról döntött Szentendre is. Fülöp Zsolt polgármester azt írta, Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete, az a csaknem 20 év, amikor Szentendrén élt, alkotott és tanított. Védjegyes palackba kerülnek a tokai borkülönlegességek júliustól. A hegyközségi tanács szerint ezzel tovább erősödik a tokai eredetvédelem. A jövőben csak ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a tokai termékleírásnak megfelelő, hibátlan minőségű tokai borkülönlegesség kerülhet forgalomba. A tokai borvidék a világ egyik legismertebb, legrégibb történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredetvédelme határozza meg. A Balatonnál pihennek legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén. Ez derült ki a szállás.hu friss adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, míg a családos utazók körében Nyíregyháza bizonyult a legnépszerűbbnek. A foglalások csaknem fele két éjszakára szólt, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online foglalások több mint negyedét szépkártyával fizették ki.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Napos nyárias meleg várható hétvégén, csak kevés felhő lehet az égen, és esőre sem kell számítani. A szél sok felé megélénkül, éjszaka 10-17 fok, napközben 23-29 fok lesz. A napokban már 30-32 fok is előfordulhat, erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a híradó.

0: hvg.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Valamar, százszor, ezzel folytatódik a Petőfi Rádióban a péntek esti hosszú hétvége nyitó kívánság műsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. És te, kit szeretnél meglepni egy dallal? Az utitásod? Írj üzenetet. 0630 30 30 380.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ágota írt nekünk, hogy spinning óráról tart hazafelé, és az edzőjének szeretnék kérni a következő számot, mert születésnapja van, szóval kedves Vivien, sokat és boldogat, ezt kívánjuk neked! Gita is csatlakozott hozzánk, aki a kislányát, Pannát szeretné rajtunk keresztül megajándékozni. Ma egész délután együtt takarítottak. Meglepünk titeket. És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már te mondhatod.
3: A férjemnek szeretnék egy különleges dalt küldeni. 20 éve együtt vagyunk, és csak azt szeretném mondani, hogy mellette állunk, és nagyon szeretjük a családja.
2: Meglepünk titeket az új halott pénzdallal. Itt a gyerekek. Otthon.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia, Tomi Máté vagyok, ez már egy SMS. Szerelmemnek Feliciának szeretném küldeni a következő dalt, ugyanis most tette meg az új autóját, én itt ülök mellette, üzenem, hogy támogatom mindenben, nagyon-nagyon szeretem és balesetmentes közlekedést. Mi is ezt kívánjuk, és bízom benne, hogy a kocsiban mindig a Petőfi Rádiót hallgatjátok. Csörgünk a 061-759-6060-on, te következel, és te mondhatod, hogy kinek játsszuk a következő magyar zenét.
3: Az anyukámnak.
2: Mit üzensz anyának?
3: Ezt nagyon szeretem.
2: Mi volt a legutóbbi közös programotok, amire így emlékszel, ami úgy nagyon megragadt?
3: Elmentünk a vasúttörténeti parkba.
2: Wow! Na és kipróbáltad azt a kis vonatot, ami körbevisz a parkon?
3: Igen.
2: Kívánom, hogy még sok közös élményetek legyen, és akkor meglepünk titeket most a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm.
2: Kovanszki meg a Vega, lehetetlen nincs, ezt hozom a Petőfi Rádióban. Nálunk így

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ildikó írt nekünk, aki a barátnőjével Angival tart hazafelé zumbáról. Saját maguknak választották a közös kedvencüket, azt írták, mert megérdemlik. Csajok, rendelés felvéve. Zita is csatlakozott hozzánk, ő rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a délutános műszak Katiát, ugyanis ma van a születésnapod. Kedves Kati, sokat és boldogat, nagyon jó egészséget kíván a csapat kedvenc rádiója, a Petőfi, és örülök, hogy nap mint nap együtt dolgozunk. És hogy még kinek játszom a következő dalt, hogy te kit szeretnél meglepni, azt már te mondhatod.
3: A nagybátyámat, a mamámat és a nagynénémet és nagypapámat.
2: Tiétek az új Quimby dal, Láthatatlanul.
4: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
5: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Sziasztok!
2: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
3: Ringo.
2: Szia, Ringo. Kinek szeretnél ma este számot küldeni?
3: Itt van a barátnőm és neki.
2: Hogy hívják a barátnődet?
3: Adél.
2: És mi a program Adéllal?
3: Gazdálkodj okosan, játszottunk.
2: Á, tehát társas osztok.
3: Igen.
2: Na és ki áll nyerésre?
3: Nemrég kezdtük, még nem tudjuk.
2: Na, hajrá akkor, minden bele. Én pedig küldjek nektek a játék mellé zenét?
3: Igen, köszönjük szépen.
2: Kösz én is, szia, sziasztok!
3: Yeah.
2: Filó, sehol sem. Ez szól a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban. Együtt indítjuk a hosszú hétvégét. Sehol

0: tökéletesen. Remélem, hogy a hétvégén ünnepeltek. 9 után is megéri minket választani, a legnagyobb hazai kedvencek szólnak a Petőfi Rádióban. Én pedig léptem, jó pihenést kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Üzemi baleset történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. Ukrán drónok csapódtak egy iskola épületébe. Egész hétvégén marad a napos meleg idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ös autópályán Kunsztállás térségében a Budapest felé vezető oldalon. A 101-es kilométernél a forgalom a belső sávon halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata van, valamint 9 sérültje. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, és a lakosság sincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzit szállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, ha Ukrajna területéről származnak. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor is. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, a támadásban 6 ember meghalt, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, hogy az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. Az országgyűlés jövő heti ülésén a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. A parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy maximalizálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyet felújítják, a csodatevőnek tartott 500 éves Mária szobornál most is lehet imádkozni. Szombaton az zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a kis és nagy Somlyóhegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő, nyárias meleg várható egész hétvégén. Csak kevés felhő lesz az égen, és esőre sem kell számítani. A szél viszont sok felé megélénkül. Éjszaka 10-17 fok, napközben 23-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az egész pünkösdi hosszú hétvége előttünk, úgyhogy már is hangolódunk a péntek estére. Itt a Petőfin, hello, én Megyesi Gábor vagyok. Tarts velem a következő órákban, hozom az igazi zenegépes együtténeklő slágereket, jön majd az Edda, a Bikini, Cserheti, vagy éppen most Károly Sanders András, ez a My Baby.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

Higgasd el magad, itt volt az LGT a Petőfin, ahol minden magyar. A péntek esténkben jön a hazai könnyűzene abszolút királynője, Kovács Kati. Gondoltad volna, hogy a hihetetlen több mint 4 oktávos hangterjedelemmel megáldott énekesnő karrierét tulajdonképpen az anyukájának köszönhetjük? Ugyanis ő nevezte be titokban az 1965-ös Kimi Tudra, ami aztán meghozta a mindent elsöprő áttörést. Egy évvel később pedig a Nem leszek a játékszeret című dallal Kati már meg is nyerte a legelső táncdal fesztivált. Ezzel a zenével megyünk tovább. Most itt a Petőfin jön Kovács Kati és a Nem leszek a játékszeret.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A péntek esténkben készülj fel egy kis időutazásra, ugyanis a 90-es évek egyik legpörgősebb house formációjával megyünk tovább. A nevüket viszont egy pillanatra még titokban tartanám. Ha azt mondom neked, hogy Zahir, MC Daki, Yukri és Herbie, na, sikerül kitalálni, hogy kikről van szó. Hát persze, hogy az Emergency House-ról beszélek, bár mindössze 6 évig működtek, és a mindent elsöprő retro hullám ellenére sem álltak össze még, akkor is, ha megszólal a legnagyobb slágerük, nem lehet mozdulatlanul végighallgatni. Most egy új közös fotó adott reményt a rajongóknak, az eredeti négyes felállásban pózolnak a tagok MC Daki pár nappal ezelőtti Insta posztjában, szóval ki tudja, talán egyszer újra együtt láthatjuk majd őket a színpadon, de addig is dübörög a ház, jön az Emergency House.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jelentem, sikeresen átvészeltük a hetet, úgyhogy jöhet is a jól megértemelt hosszú hétvége. És ha már eddig kitartottál, akkor a folytatásban neked szól az Airi Mafiától a bajnok. A friss hírek után ezzel folytatjuk a péntek esténket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
4: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
5: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
3: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
7: Egy
8: több mint 30 éve töretlenül a pályán.

0: Krasznahorkai László Nobel-díjas író. Egész hétvégén marad a napos meleg idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően a 70-es kilométertől egészen a 20-as kilométerig tart. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Üzemi baleset történt ma reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor pedig egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata van, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, és a lakosság sincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Újabb magyar településen, Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és egy mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be. A miniszterelnök tegnapi bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Távozik Bájerné Matusovics Andrea az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. Az egészségügyi miniszter elfogadta a lemondást. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, az intézmény új vezetőjéről már döntöttek, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. A tárcavezető hozzátette, hogy az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz, aminek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Botka László polgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. Díszpolgári cím adományozásáról döntött Szentendre is. Fülöp Zsolt polgármester azt írta, Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete, azaz csaknem 20 év, amikor Szentendrén élt, alkotott és tanított. Megkezdődtek a csíksomjói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyet felújítják, a csodatevőnek tartott 500 éves Mária szobornál most is lehet imádkozni. Szombaton az zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a kis és a nagy somjói hegy közötti nyerekben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos idő, nyárias meleg várható egész hétvégén, csak kevés felhő lehet az égen, és esőre sem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 10-17 fok, napközben 23-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai kedvencek, bekészítve a hangerőn tekerj és helyezkedj el kényelmesen, mert folytatjuk a péntek esténket. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, igazi együtt éneklő slágereket hozok majd az Omegától, az Ergótól, vagy éppen most az Airi Mafiától velük indulunk, ez a bajnok.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. És akkor most a péntek esténkbe hozzunk be egy kis rock történelmet. 1973 szilveszterén alakult meg a hazai könnyűzene egyik legfontosabb formációja, a Fonográf. A nevet egyébként az Illés Klub korábbi újságjától kölcsönözték, amit nem más, mint Bródi János szerkesztett. Amikor a zenészek összebútoroztak, azonnal tudni lehetett, hogy valami egészen különleges dolog van készülőben. Nem véletlen, mert a tagok az Illésből, valamint a Tolcsvaiék és a Trióból érkeztek, így a Fonográfot már a legelső perctől kezdve joggal nevezhettük szupergrupnak. Hunyd le a szemed, ez szól most tőlük itt a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt volt Janicsák Vecától a Labirintus 2011-ből. Most pedig még 10 évet ugrunk vissza az időben. Biztosan te is ismersz olyan történetet, amikor egy zenekar ünnepélyesen elköszön, bejelentik, hogy itt a vég, de a közönség ezt egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni. De pontosan ez történt a TNT-vel is. A srácok a 2005-ös búcsú koncertjükön még azt hitték, hogy végleg lezárnak egy korszakot. A rajongók imádata viszont mindent felülírt, és a sztori végül óriási lendületet vett, talán nagyobbat is, mint a kezdetekkor. Hát nem is csoda, mert hogy a 90-es években olyan slágerekkel robbantak be, mint a Kicsi gesztenye, a Titkos üzenet, vagy éppen a Bolond, aki sír. Ezek a zenék a mai napig kitörölhetetlenek, akár a kocsiban tekerjük fel a hangerőt, akár egy házi buliban bukkannak fel, elég belőlük 3 másodperc, és már szerintem mindenki reflexből tudja a refrént. Most pedig itt a lehetőség, hogy a szabad ég alatt élőben is kieresszük a hangunkat a legnagyobb TNT-s lángerekre, mert hogy június 6-án elhozzák nekünk azt a nosztalgikus sláger csomagot a Budapest Parkba, amit úgy szeretünk, úgyhogy készülj fel egy óriási közös nyárest éneklésre. Most pedig hangolódunk erre a TNT-vel. Itt a Petőfin, pörög a tiltott perc.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. Részemről eljött a búcsú pillanata, de na, a péntekünknek természetesen még nincs vége. Mindjárt indul a hazai gitárok Fekete Lacival, aki Áron Andrást látja majd vendégül. Szóval a gitáré lesz a főszerep a következő egy órában. Velem pedig majd holnap 2 órától találkozhatsz újra. Legyen nagyon szép a hosszú hétvégét. Vigyázz magadra, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este a tehetséges gitáros Áron András, azaz Api a vendégem. Fókuszban ma is hangszeres játék szerete, tehát köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok!
0: Az első kérdés az mindenkitől ugyanaz szokott lenni, kvázi építkezés jelleggel. Mi volt a legelső meghatározó zenei élményed annó, akár gyerekként már? Emlékszel-e ilyenre?
1: Apámmal síeléskor berakta egy Rod Stewart kazettát.
0: Egy jó Rod Stewart.
1: Rod Stewart, Every Picture Tells a Story című, amin a Maggie May van, hogyha nagy sláger. És akkor emlékszem, az volt az első ilyen, amikor én nem tudtam annyira így mit kezdeni így testileg magammal, hogy így reagáltam rá, hogy így Maggie, I couldn't have tried anymore. És akkor az így elindított ott valamit, ennek régebbire nem emlékszem, de amúgy nekem apámék nagyon nyomadták nagyon sok bakelit. Viszonylag elég jó zenei ízléssel hallgattak zenét, és nagyon sok Beatles-t, Stones-t, meg Zeppelin-t, meg valószínűleg ilyesmiket hallgattam.
0: Ugye tudod, hogy most jön ki a Rolling Stones új lemeze hamarosan?
1: Igen.
0: Nagyon várom.
1: Na.
0: Talán június 10 vagy valami ilyesmi, be van állítva Spotify-on, na, hogy nekem azt meg kell hallgatni. Na de, tehát ez az első síeléses emlék ott a ez kazetta volt?
1: Kazi volt még az a 96 körül szerintem.
0: Ez már akkora élmény volt, hogy bekattant valami? Ezt neveznéd ilyen origónak?
1: Ha általában amikor ezt a kérdést kapom, akkor ez a legrégebben, mire vissza tudom tekerni a emlékgyárat.
0: Na és utána ugye mondtad a hanglemezgyűjteményt, hogy nagyon jó alapokat kaptál családi értelemben. Mi volt a következő lépés? Tehát látták ezt a szülők, és azt mondták, hogy foglalkozzunk a gyerekkel ilyen szempontból is, vagy innentől kezdve te kis autodidakta módon kezdtél el építkezni, kockákat rakni?
1: Valamit láttak amúgy, mert belettem rakva ilyen zongora órára. Aha. És akkor jártam zongorázni, és úgy nagyjából szerintem a legelső koncertem is amúgy egy ilyen zongora versenyem volt, ahol egy ilyen anyák napi dalt adtam elő egy ilyen kis frakszetbe, valahol Kőbányán, vagy nem tudom hol, és nem tudom mennyi lehettem, szerintem szintén ilyen maximum 10, 11, 2, valami ilyesmi. De azt megmondom őszintén, nem... Szóval az egy ilyen szenvedés volt, az akkor gyűlöltem, és vertem a földet, hogy nem focizhatok a srácokkal, hanem így el vagyok így szakítva, így a sulitól, meg mit tudom, hogy menik el, így a zongora órára, szóval így volt egy külön zongora tanárom is, meg egy gyönyörű szép zongora, amit édesanyám vett, és így gyűlöltem, ott így forogtam, meg fetrengtem a földön, és így üvöltöttem, hogy nem akarom. Most azért így visszaállnék az időben nyilván, így felpofoznám valószínűleg magamat. Úgyhogy szerintem ők ott valamit biztos, hogy láttak. Uh-huh. Anyám elképesztően durván benne volt így az ezotériában, és akkor ennek így a meggyőződése volt, hogy így a szellemek, meg nem tudom mi az Isten, így azt mondta nekik, hogy én egy ilyen világhíres zongorista leszek.
0: Aztán.
1: És akkor elvitt Kocsisnak valamelyik tanítványa, és megnézte a kezeimet, meg mit tudom, volt ilyen, de ebből igazából így fast forward, így nem lett igazából semmi, mert annyira hisztériáztam az egész szállán, hogy így ez így megállt valószínűleg egy jó pár évre egészen, amíg így 14 évesen nem kaptam még egy ilyen impulzust, amitől így igazából elindultam teljes mértékben ebbe az irányba, és azóta meg se álltam igazából, már ez a rögeszném.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod. Mi történt 14 éves korodban? Mi volt ez az impulzus?
1: Zenekar, igazából egy zenekar az iskolámban, lauderes voltam, egy zenekar az iskolában, amit úgy hittek akkor, hogy Shamrock, és a szomszédomnak a udvarlója volt az énekes srác, és egyszer a szomszédom vigyázott rám, és a szobájában voltam, és így azt mondta, hogy az is akarsz halni, egy kis metál. És így mondom, hogy ez micsoda, tudod, és így berakta ezt a kazettát, és akkor így tudod, mint amikor így az LSD így tudod,
0: beüt
1: pupillám, így az volt az első ilyen aszta teljesen letaglózott, és így ilyen egyszer így megijesztett, meg egyszer így lenyűgözött, és akkor utána pedig nagyon sok apró ilyen impulzus volt még, mint például szerintem ugye a legfontosabb az, hogy így a nővérem, és köztem van 8 év, és ő divattervező lett, Áron Eszter amúgy.
0: Igen, ezt olvastam, hogy van divattervező is.
1: És a legjobb barátnője Sándor Szandra volt, aki meg a Nanuskát csinálja, és ők nagyon sokszor anyámék lepasszoltak valószínűleg Eszternek, és az Eszternek vinnie kellett magával ezekbe a házi buliba, ami a Szandránál volt, és akkor az ő társaságukban olyan emberek voltak, mint a Papszabi, meg Púlius Tibi, meg Víg Dávid.
0: Hoppá!
1: És ez a társaság, és ott csomó ilyen zenés interakció volt. Ez volt az egyik interakció, konkrétan az, amikor a Víg Dávid, aki Turbónak a gitárosa, ő így egyszer sose felejtem el, ott a nappaliba így mondta, hogy Andiska, akarsz látni egy gitárt? És én mondom, hogy és így kinyitotta azt a Gibson tokot, amiben ez a Gibson SG-nek a gyönyörű szép rózsaszín puha belseje, benne van rajta azzal a rózsaszín fátyol, és így felhajtott. Minden Gibsonnak van amúgy egy ilyen Gibson illat.
0: Aha.
1: Az az illat, és így a kezembe adta ezt, és így mondom, hogy Isten, de nehéz, tudod így. Jézus, így van ezzel, hogy tud játszani valaki, hogy és ja, az volt az első gitár a kezembe. A másik impulzus az pedig az, hogy amikor meguntam őket lent, akkor fent korlátlanul nézhettem orvérzésig tévét. És az MTV-t néztem, Headbangers Ball volt akkor még, és akkor Slayer, Machine Head, Metallica, Pantera, mit tudom, az összes klasszikus, most ilyen 90-es évek legvége, 2000-es évek elejéről beszélgettünk, szóval ami akkor volt forró, az ment ott a tévébe. És lásd, később ezekhez a stílusokhoz vonzódom, meg ezt a zenét játszom igazából. És a legismertebb hangszereim közé tartozik konkrétan az SG, amit ugye mindenki nagyon szereti.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges gitáros Áron András, azaz művész nevén Api. Fókuszban ma is a hangszeres játék szeretete. Esküszöm, elkezdte virítkedni, mondom, micsoda partik lehettek ezek, és a kis Andriska ott van, lesz. Les Paul volt, azt mondtad?
1: Az egy Gibson SG volt. Egy Gibson SG? Szép, mai napig megvan neki még, igen.
0: Na hát, akkor térjünk rá, hogy hát ez tényleg elhúzta az eső felhőket szerintem a fejedből, vagy így a napsütés megindult. Ja. Honnan jött a gitározás? Tehát innen már ez akkora impulzus volt, hogy Andris azt mondta, hogy
1: gitározni akarok. Basszusgitár. Valamiért kitáltam magamnak, hogy én basszusgitározni akarok, és akkor édesanyám pedig miskolciak, és a Oroszlán Gyuri bácsival nagyon jóba voltak, és akkor az Oroszlán barlangban lecivált anyám, és akkor mondtam ott, hogy akkor basszus gitározni. És a Gyuri bácsi meg azt mondta nekem, hogy nem basszus gitározhatsz, ezt tanuljál meg gitározni. Úgyhogy így kerültem a gitároz igazából, és a nyugodjék békébe FF Miklós Felkai Miki volt az én gitármesterem egy röpke szerintem 2 évig, és ott tőle tanultam meg igazából egy-két ilyen alapakkordokat, C, G, D, E, A, mit tudom én, és illetve a... Szóval standard ilyen, mit tudom, blues skálákat, szóval ilyen kezdetleges, ilyen kínos ilyen izéket. És aztán pedig türelmetlen voltam, mert... Én nem ezt akartam játszani, hanem azt, hogy zúzni akartam, tudod, darálni akartam, és így úgy voltam vele, hogy nekem erre a Hotel Kaliforniára így nincs időm, szóval így, és akkor nem mentem többet, de nagyon szerettem az óráit, mert nagyon jó humorérzékkel, és nagyon jó pedagógus volt szerintem, ő borzasztóan imádta, egy hősként tekintettem rá, és amúgy szörnyűm, úgyhogy haláláig soha nem találkozhattam, vagy nem találkoztam vele, és nem tudtam elmondani neki, hogy tovább jutottam, mint a pentatonska.
0: Ez de sajnálom. Ja. Na és akkor most ugorjunk egyet 2010-be. Ugye mondtad, hogy akkor ez a szemnyitó állapot, ez 14 éves korodban történt. Mm. Elkezdtél nyilván gyakorolni, gitározni, és
1: igen, orvérzésig bezártam magam a szobámba, és nem jöttem ki, és gyakorlatilag magamtól megtanultam gitározni.
0: Kicsi alapok, aztán autodidakta.
1: Igen.
0: De most 2010, hogyha én jól tudom, akkor jelent meg a legelső szóló albumod.
1: Végülis az első kiadott lemezem.
0: Igen, de ez még nem Lazarus, meg ez így szóló, kvázi első, api szóló projekt.
1: Api, igen.
0: Na most ugorjunk akkor innen, tehát hogy 2010-be ugrottunk most, ez már kvázi, én ezeket úgy szoktam mondani, hogy ez már így megjelent az első lemez, ez már ilyen profi.
1: Ebből volt fizikális verzió.
0: Így van, tehát ez már...
1: Mégis egy lemezszerű izé, de az még mindig a gyerekkori szobámba egy Genius Chat mikrofonnal felvett Audacity-ba rögzített őszinte aranyos kis izé, nagyon sokszor eszembe jut, hogy levenném amúgy, de fent hagyom. Mert csomó mindenki szeret, és amúgy van benne egy ilyen őszinte, ez csak nekem ne kelljen hallani.
0: Világos. Meg a fejlődési ív az mindenképp jó, ha ott van. Na most akkor térjünk rá a Lazarusra. Ez hogy kúszott be az életedbe? Azért ezt a csapatot nagyon-nagyon sokan ismerik, szeretik. Hozzád hogy kúszott be?
1: Mármint, hogy a kemény zene, vagy a zenekar?
0: A zenekar.
1: Hát, addigra én már voltam, az első zenekarom az a Kelly's The Blue Sky volt, amiben eltöltöttem azt hiszem egy 6 vagy 7 évet, az volt a legelső ilyen zenekarba levésem, és akkor utána egy tribute zenekarba, egy Pantera tribute zenekarba alkalmilag voltam benne egy 2-3 évig talán, de lehet, hogy 3 év nem volt, és ott ismertem meg igazából Makai Lászlót és Prepelice Zolit, akivel megalapítottuk akkor még az Api and the Pi / Lazarust.
0: Igen.
1: És igazából először csak így ilyen önflashként így lejártunk ilyen próbaterembe, és így zúztunk. Az volt az első alkalom, hogy elektromos gitárra énekeltem egy zenekarba. Kvázi. Már azelőtt csak énekes voltam.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges gitáros Áron András, azaz művész nevén Api. Fókuszban ma is a hangszeres játék szeretete. És ez csak engem érdekelne, de erre rá akarok kérdezni, és hogyha már kapcsolatok és zenei, hogy mondjam, szövetségek, akkor ugye a te párod is a zeneiparban tevékenykedik. Viszonylag sokan ismerhetik őt. Ki is ő?
1: Sobloer Barbara, ha jól tudom.
0: Ha jól tudom.
1: Ő a feleségem, és ő a Blaha Louisianában énekel. Igen.
0: Így igaz, így igaz. Én ezt, amikor olvastam, én bevallom, hogy ezt nem tudtam. Imádtam magát, ezt a tényt.
1: Igen, hát ez a, ja, a sátán és a angyalka története. De.
0: Na most még a zenei karrierre, meg a tervekre mindenképpen visszatérünk a beszélgetés végén, ezzel szoktam befejezni. Viszont hát te sem érkeztél üres kézzel, azért mondtam ezt, mert már voltak olyanok, akik nem hoztak gitárt, viszont te hoztál. Mesélj róla, miért őt hoztad. És mióta van meg egy pár
1: ez infót? Egy... Hát mostanra a gitárgyűjteményen, megmondom őszintén, már elég kriminális nagysága rendre kezd kialakulni, úgyhogy...
0: Ezeket szeretjük itt a műsorban.
1: Már egy börtönbe kerülök lassan, bár most már az erősítőkkel is így vagyok lassan. Ezt egy szerintem 3-4 éve, hát nem emlékszem, de nem olyan régóta van meg. Ez egy D45, Martin D45-nek a kópiája igazából, de egy japán mester készítette valahol 70 és 1976 között. Ez egy Morris.
0: Volt már itt valaki, aki Morris gitárt hozott, de most nem is tudom. Gyönyörű, nagyon-nagyon tetszik.
1: 50 éves hangszer.
0: Csodálatos.
1: Az egyik legkedvencebb előadóm az Neil Young, és Neil Youngnak
0: nagyon szeretem Neil Youngot.
1: A legendás D45 gitárja, ami igazából gyakorlatilag ugyanígy néz ki, csak a felirat az nem Morris, hanem Martin, meg nyilván az egy 8 millió forintos, vagy 10 millió forintos gitár, ez csak egy pár ezer dolláros, de egy nagyon jó hangszer, és az elején nagyon gyűlöltem, nagyon sok ilyen hangszerem van, amit így kell egy kis idő, amire így összebarátkozunk, és most az új lemezemet azt gyakorlatilag rajta írtam meg, és ő egy kicsit ilyen harsányabb. Nem feltétlenül nagyon sok mélyen rendelkezik, de egyre kevesebbet játszom pengetővel már akusztikus gitáron, és a húrtávolságok viszonylag egy kicsit nagyobbak, mint az átlagos gitárokon, és nagyon sok és felharmonikus hangja van, és ettől nagyon, tehát egy ilyen igaz ilyen folk gitár.
0: Abszolút.
1: Számomra, és
0: csodálatos hangja van.
1: Úgyhogy a legtöbbet ezen játszom. Vannak dalok, amik nem állnak neki jól amúgy, de most az új lemez nagy része ezen íródott, úgyhogy ő most októberben majd jön is kivenem Amerikába.
0: Már is innen folytatjuk még a beszélgetést egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfi.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges gitáros Áron András, azaz művész nevén Api. Fókuszban ma is a hangszeres játék szeretete.
1: Tudom, hogy sok gitár van, erősítőből.
2: Igen, hát akusztikus gitárból ilyen takaminék vannak, általában ezek a dreadnought formák vannak, amiket én így nagyon szeretek. Nálam, ami kicsit ilyen nem annyira szokványos dolog, hogy én gyárilag egy fél hanggal lentebb hangoltam, az a díszben van az összes gitárom, amik standard hangolásban vannak. Mert az első pár lemezemen próbálok picit mindig így a széllel szembe menni. Aha. És emiatt így keresem az ilyen nem annyira szokványos dolgokat. Úgyhogy így lehangoltam egy fél hanggal, hogy ne standardbe kelljen játszok. Viszont most már az utóbbi 3-4 lemezemen egyáltalán nem használom ezt a hangolást. És annyira hozzászoktam a kápóhoz, hogy ha E-ben is játszom, nincsen erre hangolt gitárom, hanem igazából nagyon szeretem azt, ahogyan a kápó ad a gitárnak egyfajta feszességet, így a húroknak, és... Úgyhogy lett egy ilyen kápómánia, és most már ez így is marad, és ezért például most, amikor megyek ki Amerikába, ott a stúdióba, gyönyörű szép Martinok vannak, amiket használhatnék, és nagyon szívesen át is műtik nekem, csak meg akarom spórolni a barátomnak azt, hogy szétbarmolja a Martin gitárjait, mert ahhoz, hogy ezeket a vastag húrokat felrakjuk, 12-es szettet használok, ahhoz új szemöldök, új híd kell neki, és nem akarok egy ilyen több milliós hangszert ott
0: balkácsolni.
2: Igen, te gitárod, az a te gitárod, úgyhogy
0: nyilván
2: viszek egy gitárt magammal, úgyhogy
0: nyilván. Na ez. Most szerintem tényleg fél percet, egy percet én megkérlek, hogy játsz, mutassuk meg a hangját, és utána még mindenképpen beszélgetünk a zenei tervekről, akár Lazarus, akár szóló projekt, amit szeretnél elmondasz. Az amerikai utat azt már felvezetted, az is szakmai lesz természetesen, de akkor tied a pálya. Egy picit mutasd be.
2: Ez egy dal, amin ma reggel is egész nap dolgoztam, ez az új lemezen lesz, és...

0: Csodálatosan gél van.
1: Tényleg a végére. Varázslatos. Minden fogdag végén így kell befejezni.
0: Nagyon-nagyon tetszett, úristen, nagyon-nagyon jó. Na most még mielőtt elengedlek, és jön egy bizonyos zárókérdés, mindenképpen térjünk rá az idei tervekre. Rád bízom, hogy mit osztasz meg, mi titok még, mesélj, mi van zenekari fronton, szóló projekt fronton, halljuk, miket árulhatsz el.
2: Lazarusszal most fejeztük be a hatodik nagylemezünknek a írását, ami még viszonylag ilyen kis titkos dolog, de végül is miért ne. Ez remélhetőleg jövőre megjelenik. Úgyhogy ezt nyáron, nyár közepén kezdjük el rögzíteni ezt a lemezt, úgyhogy ezzel viszonylag elég sok munkám van. Illetve közben írtam a nyolcadik szólólemezemet, amit már nagyjából egy-másfél éve kész van, csak úgy picit úgy csücsült otthon. Azt pedig októberben repülök ki Nashville-be.
0: Wow.
2: És van lehetőségem még egyszer ugyanolyan körülmények között dolgozni. Kapok kint egy zenekart, és kint leszünk egy-két-három hétig, úgyhogy azt nagyon várom. Illetve csináltunk egy Thief Max lemezt is még tavaly, és az igazából fel van véve, ott most a éneket kezdjük el jövő héten felvenni, amit nem én énekelek, hogy csak gitáros vagyok, azt csináljuk jövő héten, úgyhogy az a lemez is bent van, úgyhogy így igazából ez a három lemez, ami így örök, de ilyen periódikusan mindig változik.
0: Esetleg nyár folyamán koncerteken láthatunk téged, vagy titeket?
2: Nekem szólóban van egy pár koncertem, illetve Black Circle Orchestra nagy zenekaros verzióban van azt hiszem egy vagy kettő. Kobuci kertben játszom június végén, illetve a Lazarusnak nyári turnéja az indul majd június 5-én Horvátországban, aztán pedig további ilyen magyar dátumok lesznek.
0: Azért, hogy ezeket így összeszedjük, akkor teljesen sűrű ez a nyár. Vagy igen. Hát legalábbis...
2: Nem olyan vész, de... Ja.
0: Tervezetten be van osztva. Igen. Na, még egy záró kérdést engedj meg nekem, így a beszélgetés végére, ez is, mint a legelső mindenkitől az szokott lenni. Ami, mit adott neked a gitározás? Miért ajánlanád kortól függetlenül bárkinek? Miért jó, hogyha hangszeren játszunk, esetünkben most gitáron?
2: Ha belső fókusz és csönd, magadra figyelsz, magadba vagy, ami egyre kevesebb bet érint minket sajnos a rohanó mobiltelefonos internetes világba. Szóval egy igazából hangszere játszani az egy meditáció szerintem, hogyha az ember megtalálja a megfelelő csatornát hozzá, hogyha nem is találod meg annyira nagyon-nagyon-nagyon mélyen, és nem egy ilyen sportoló leszel, akkor sem számít igazából, mert egy utazás szerintem, csak türelemmel kell kitartani nagyon, és soha nem szabad abba hagyni. Ez a titok. Soha nem szabad abba hagyni.
0: Tökéletes végszó volt. Andris, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert neked.
2: Kösz.
0: Az elmúlt egy órában Áron Andrással, azaz Apival beszélgettem a gitárjáték szeretetéről és fontosságáról. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a hazai gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Áron Andrással, azaz Apival beszélgettem a gitárjáték szeretetéről, na meg fontosságáról. A jövő héten természetesen ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezet

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinci István, a Permagang projekt alapítója, permakultúra oktató. Szervusz István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szervusz, szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: És hát ugye a permakultúra ez egy olyasmi fogalom, amiről az elmúlt években egyre többet lehetett hallani. Viszont talán nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom. Bemutatnád nekünk, hogy mi is az a permakultúra?
3: Permakultúra az egy tervezői rendszer. Nem egy kertészeti módszertan, hanem egy tervezői rendszer, ami etikákból és tudományágakból áll össze. Alapvetően van neki három alapelve, amiből kiindul ez az egész, mondjuk úgy, hogy elvrendszer. Ez a bioszféra védelme, az emberek védelme, illetve a méltányos megosztás. Ami a filozófiáját illeti, a természettel való együttműködés határozza meg a permakultúrának a filozófiáját. Röviden talán egy példa mentén mondanám el, hogy ez mit is jelent, hogyha rengeteg időnket, energiánkat fektetjük be olyan tüneti megoldásokra, olyan fölösleges megoldásokra, amelyek valójában a probléma gyökerével nem foglalkoznak. Gondolok itt az egyik ilyen például a gyomlálás, hogy előszeretettel úgy tartjuk szépnek a kertünket, vagy nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy az legyen szépen kigyomlálva, és csak a kultúrnövények legyenek, vagy akár egy virágos kertbe is kizárólag azok a virágok legyenek benne, amiket mi oda terveztünk. Azonban ezek a gyógynövények, vagy gyomnövények, bocsánat, amelyek megjelennek, ezek

0: nagyon sok funkcióval rendelkeznek. Tehát a kertnek az ökológiai értékét növelik, részben van nekik egy ilyen szukcessziós hatásuk, ami azt jelenti, hogy előkészítik egy fejlettebb növényrendszernek a környezetet, a talajt, a talajlakóknak az együttesét, tehát gyakorlatilag részt vesznek egy olyan munkában, amit nekünk kellene elvégezni hosszú energiabefektetéssel. A másik az, hogy vannak olyan gyomnövények, amelyek mélyről bányásznak föl nekünk tápanyagot, és a föld felszíni rétegeibe tudják ezt visszaadni, ami azt jelenti, hogy értéket teremtenek e tekintetben is. Vagy éppen egy szárnyas rovarnak, vagy egy beporzó rovarnak táplálékot adnak, vagy éppen nekünk adnak táplálékot, hiszen nagyon sok ilyen gyomnövény van, ami ugye ehető és ráadásul gyógyhatású is. És ami talán még így nagyon fontos, hogy egy picit jobban megértsük, hogy a természetben már évezredek óta olyan folyamatok zajlanak, ugye, amelyek bizonyítottak, és nem kell ezt különösképpen alátámasztjuk, és ezeket a jó működési modelleket másolja le a permakultúra.
1: Van a permakultúra körül, vagy a permakultúrás kertészkedés körül egy ilyen mítosz, ugye ez a lusta kertésznek a mítosza, hogy tulajdonképpen, hogyha egy kert jól meg van tervezve, akkor ott nem nagyon van dolgunk, nem nagyon kell hozzányúlni a rendszerhez. Ez egyébként tényleg így működik?
0: Valóban így van, hát hogyha Jeff Lawton, nagyon népszerű permakultúra tervezőt emlegetjük, akkor ő azt mondja, hogy tervezél 100 órát és töltse le 1 órát a kertben, amit akkor viszont nagyon hasznosan fogsz tudni eltölteni. Tehát valóban nagyon körültekintően tervezünk. Tehát, hogy először is megnézzük a hely adottságait, a mintázatait, hogy ott milyen éghajlati és időjárásbeli folyamatok zajlanak, milyen a mikroklimája a területnek, hol van víz, mit árulnak el a növények, rengeteg mindent tudnak számunkra azok elárulni, a talajról, meg milyen egyáltalán a talaj, stb. Hát ezeket feltérképezzük, felmérjük, megnézzük, hogy milyen energiák hatnak arra a területre, ezt szektoranalízisnek nevezzük. Ilyen a nyári, milyen a téli napsütés, milyenek a szelek, vannak esetleg vadak, városban is, akár ez is előfordul, tehát tervezünk olyan területen is. Tehát megnézzük, hogy hatnak ezek az energiák, szeretnénk ezeket, nem szeretnénk, eldönthetjük, bizonyos fokig van rá hatásunk, hogy ezeket megtartsuk, tároljuk, vagy éppen mondjuk azt, hogy erre nekünk nincs szükségünk ezen a területen. Aztán a végeredmény az, hogy akkor vesszük a fizikai részét is a dolognak, és akkor tényleg kimegyünk a kertbe és kivitelezzük. De ettől senki ne várja azt, hogy az a kert azonnal egy érett állapotát fogja mutatni. Ha csak a saját példámat nézem, ahol én dolgozom, azért néhány évre szükség van ahhoz, hogy tényleg egyre inkább tudjunk eltávolodni. Már az eltávolodást úgy értem, hogy egyre kevesebbet kelljen energiát befektetni. Azért az elején kell nyilván, és szép lassan átveszik a ragadozó rovarok, átveszik a növényvédelem szerepét, együtt kezdenek működni, együtt működnek ezek a bizonyos természeti elemek, csak egy példát mondva, hogyha nem tudom, nálam a gangon vannak kis dézsatavak, megjelentek az álkaszáspókok, aztán megjelentek a denevérek, megjelentek a zengőlegyek, amikor megjelent előtte a levéltető. Ez türelemmel és ezzel a szemlélettel kell, hogy hozzájunk, hogyha ilyen kertet szeretnénk magunknak tervezni.
1: Igen, ugye például a forgatásmentes mezőgazdaságnál is azt mondják, hogy azért az nem egyik napról a másikra működik, több év kell ahhoz, hogy átálljon, viszont hogyha átáll, akkor már tényleg nagyon jól fog működni a rendszer. Viszont ugye, ha már kertészkedésről beszélünk, illetve a permakultúra az ugye tulajdonképpen a természetes rendszereket, ahogy mondtad, kvázi leképező tervezési módszer, de ugye a természet változik körülöttünk, és úgy néz ki, hogy az idén is egy pusztító asszállyal nézünk szembe, és nagyon sokat hallunk például mostanában az úgynevezett légköri asszályról is. Na most ezekre a kihívásokra tud-e választ adni a permakultúra, illetve milyen válaszai vannak?
0: Na most, hogyha csak a vízbiztonságot nézzük, amit az előbb említettél, igen, most éppen asszályos időszak van, és ez valóban borzasztó, a legrosszabb időszakban van. Azonban, ha megnézzük visszamenőleg az időjárás jelentéseket, amit meg lehet nézni az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az oldalán, akkor láthatóvá válik, hogy az elmúlt 100-150 évben volt ugyan egy kis csökkenés, de aztán most inkább a stagnálás van. Tehát itt, ami igazán változott az időjárásban, az a csapadéknak az eloszlása, ami a vizet illeti. Ha erre így készül az ember, akkor minden csepp vizet meg kell tartanunk, amikor éppen van eső, vagy van csapadékhozam. Ezt többféle módon tehetjük. A legjobb hely ennek a talajban van ennek a víznek. Erről vannak különböző technikák, hogy tudjuk ott megtartani, úgynevezett övárkokkal, tavasrendszerekkel, stb. A másik megoldásunk az, hogy egyszerűen ciszternákba és vízgyűjtő, esővízgyűjtő tárolókba tároljuk, és akkor használjuk fel, amikor erre szükség van. De én még ezelőtt egy picit azt a stratégiát erőltetném talán, hogy eleve úgy érdemes egy kertet összeállítani, hogy az legyen az elsődleges stratégia, hogy tudjuk a vízszükségletünket csökkenteni. Ugyanis, hogyha megfigyeljük a természetet, a természet erre ad választ, ad legalább legalább négy olyan választ, amivel akár radikálisan lehet csökkenteni a vízszükségletet. Az egyik ilyen az a lompulató erdő, amit mutat nekünk, ugye, hogy minden ősszel betakarja magát az erdő, számos funkciója van azoknak a lehullott faleveleknek, de az egyik funkciója az éppen az, hogy a talaj vízpárolgását lassítja le, vagy gátolja meg. Betekintünk az avar alá, akkor ott látunk egy humuszréteget, és belenyúlunk, és megszagoljuk, akkor nagyon kellemes illata van ennek a humuszrétegnek. Ez a humuszréteg is ezt a vízbiztonságot táplálja, túl azon, hogy még ennek is számos funkciója van. Ezen kívül meg, hogyha megnézzünk egy természetesebb erdőt, amit nyilván itt Magyarországon egyre kevésbé lehet látni, az erdő nagyon sűrűn ülteti magát. Tehát különböző szinteken, 7 szintje van egy erdőnek, és ezek a szintek, ezek védelmi funkcióval is rendelkeznek, és a sűrűségük is szintén védelmi funkciót eredményez, hiszen a kipárolgó vízcseppeket nem engedi felszállni és bekerülni a vízkörforgásba, hanem eleve már azok a kis levelek, falevelek, vagy az aljnövényzetnek a levelei, azok szépen visszatartják ezt a párolgást. És a negyedik ilyen az meg a vízszükséglet szerinti ültetés. És hogyha megkeressük a kertünkben azokat a helyeket, azokat a kis pici mikroklímákat, hogy úgy ültessük el, hogy melyik növénynek milyen vízigénye van, akkor megint tudunk egy csomót spórolni. Ezzel a 4 úgymond technikával, amit abszolút a természetből figyelünk meg, a vízszükségletünknek a 60-70%-át meg tudjuk spórolni. Tehát 10 liter víz helyett 3 liter vízre van az adott egységnyi területre. Hogyha ebből indulok ki, ebből a stratégiából, akkor onnantól kezdve már sokkal könnyebb azt a mennyiségű vizet begyűjtenem, akár megfognom a talajba övárkokkal, előbb említett technikákkal, akár tárolókba zárva, és akkor felhasználva, amikor szükség van rá. És a talajt azt nem locsoljuk, hanem nedvesítjük, tehát a legnagyobb kánikulában is.
1: Most el kell mennünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert a szünet után a már egyébként említett városi permakultúrával fogjuk folytatni.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: királyi többes.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
2: A Petőfi Rádióban.
3: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinc István, permakultúra oktató, és ahogy a bevezetőben említettem, a Permagang projekt alapítója. Mit kell erről tudni? Mivel foglalkozol ebben a projektben?
4: Tulajdonképpen a belvárosi lakásunknak a körfolyósójáról szól, és ez egy kísérlet volt. Tehát én akkoriban, azelőtt egy évvel kezdtem el elmélyülni a permakultúrába, és akkor végeztem éppen a permakultúra tervezői képzést, és nagyon sok jót hallottam a permakultúráról így a tanáromtól, és aztán elkezdtem olvasni azután, és egyre meggyőzőbb volt az egész. Régóta foglalkozom fenntarthatósági projektekkel, de a permakultúra az kb. 7 éve költözött az életembe, de azóta kizárólag ezzel foglalkozom. Az volt az elsődleges cél, hogy ott lakom a belső Ferencvárosban, és hogy bizonyítsa be a permakultúra tervezői rendszer, hogy alkalmas egy olyan területen és egy olyan extrém területen, ahol mindössze az ember az atmoszférával érintkezik így a természetet illetően. Tehát ez egy negyedik emeleti körfolyosó, ahol tulajdonképpen semmilyen más természeti elem nincs, mint az a néhány növény, amit már évek óta ott kint néztünk és használtunk, vagy miket kint ültettünk.
3: Tehát akkor nincsen szabad földterület, nincsen kert.
4: Az égvilágon semmi nem volt ezen a gangon, így van, és a cél az volt, hogy megmérettessem a permakultúrát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy ezzel a szemlélettel, ezzel a tervezési móddal lehet-e itt esetleg úgy összehozni egy ilyen mini ökoszisztémát, hogyha ezt így merhetem mondani, ami viszonylag önműködően tudja fönntartani magát. Úgyhogy ez volt a cél, ez volt az elsődleges cél, de van nekem két kislányom, és ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ők legyenek a növényeknek és valamilyen szinten a természetnek a közelségében, hiszen hogyha az ehető növényeket megismerik a gangon, akkor nem úgy nőnek fel a Budapest belvárosában, hogy a szemközti boltban terem a paradicsom. Hát ez is egy célja volt ennek a programnak, vagy ennek a kísérletnek, illetve nyilván az is, hogy valamennyi ehető növényünk legyen, és egy természetesebb környezetet hozzunk létre. Na most, ami sikerült ebből megvalósítani, az a vertikális térben egy 6 négyzetméternyi talajt tudtam létrehozni, ez különböző magasságyásokban, falra szerelt esővízgyűjtő csatornákban, és így tovább. Két dézsatavat építettünk, és ezek az egy-egy csepp vizek, ezekben különböző növényeket ültettem bele, és kezdtem el benne termeszteni. Ezen kívül az esővíz megfogásával foglalkoztam, szerencsére pont ott van egy esővízgyűjtő csatorna, illetve élőhelyeket hoztam létre, különböző méhecskehoteleket, madárodút és búvóhelyeket. Ma egy 80 fajta növény van kint, meg hát ez változó körülbelül annyi, ugyanis vannak ilyen egynyári zöldségek is, amik kikerülnek a rendszerbe, ezért nem minden évben ugyanannyi, de hogy nagyon diverz a terület, és ezt a diverzitást tovább fokoztam, és egy ponton túl azt vettem észre, hogy rendkívül módon lecsökkent a levéltetveknek és egyéb kártevőknek nevezett rovaroknak a száma, ugyanakkor meg megjelentek széncinegék, megjelentek zengőlegyek, megjelentek különböző beporzók, vadméhek, fátyolkák, éjszakai lepkék, nappali lepkékből is néhányat lehet látni, megjelent a szúnyog is vele együtt, esténként saját szúnyogok csipdesnek, de megjelentek az álkaszáspókok, a lányaim nevet adnak nekik, és minden este Batman show van, hiszen jönnek a denevérek, amelyek ugye ilyen 1000-1500 szúnyogot egy éjszaka leforgása alatt el tudnak pusztítani.
3: Tehát akkor mondható, hogy itt is beállt a rendszer, ugye az első részben épp arról beszéltünk, hogy azért kell valamennyi idő az, hogy átálljon a rendszer, és kiegyenlítődjenek a kilengések a rendszerben. Beszéltünk egy kis kertről, egy nagyobb kertről, de akár egy gangról is a te esetedben.
4: Akár egy gangról is, hát a beállt egy rendszer, és hogy ezt azért úgy érdemes a helyén kezelni, hogy nyilván, hogyha én ott most onnan elköltöznék, akkor valószínűleg átvenni a természet az uralmat, tehát hogy azért ez nem egy stabil rendszer, de a várakozáson biztos, hogy felüli, és ahhoz képest, hát egy 30 gyógynövény van körülbelül kint a gangon, fűszer és gyógynövény, amivel nem csak magunkat, hanem a környező szomszédokat is el tudjuk látni.
3: Jó, hogy említed a szomszédokat, ez lett volna a következő kérdésem. Ők mit szóltak ehhez a projektethez?
4: Igen, ez egy gyakori kérdés, és most már erre az a zsigeri válaszom, hogyha egy hűtőt kitettem volna, egy rozsdás hűtőt a gangra, akkor biztos, hogy pillanatok alatt meglincseltek volna. Így azt vettem észre, hogy 7 olyan szomszédot is látok, ahol egy-egy picit elkezdődött a zöldítés, van, amelyik már előtte is, azért virágokban úszott a terület, de hogy vannak azért azt látom inkább követői az esetnek, és több bátorító szót kaptam, illetve bíztatást, hogy akár ő irányába is terjeszkedhetek, és így tovább. Tehát semmi negatív visszajelzés nem érkezett, hál' Istennek, lehet, hogy csak nekem vannak ilyen jó szomszédaim. Azt gondolom, hogyha az ember zöldet lát, attól nem érzi magát rosszul.
3: Hát a jó példa ragadós, egyébként én is hasonlót tapasztaltam. Nagyon érdekes nézni akár, ha az ember megy a városba, az erkélyeket, ahol van egy-egy szép zöld erkély, ott hamarosan több is megjelenik, ahol viszont egy sincs, az úgyis marad valószínűleg. Tehát, hogyha zöldíteni akarjuk a környezetünket, kezdjük el csinálni, és a többiek követni fognak minket.
4: Pontosan meg kell törni a jeget, és aztán ez ragadós, ez a példa.
3: Számos városi kezdeményezésről hallani, ugye te magad is városi farmokkal, közösségi kertekkel is foglalkozol. Szerinted ezek közül melyek azok, amelyek a legnagyobb hatást tudják elérni ebben a térben, ebben az épített környezetben?
4: Amit én a leghatékonyabbnak tartok a városban, hát ugye a legszerencsésebb az, hogyha egyénileg és közösségileg is mennek ezek a zöldítő projektek, mert ugye egy közösségi kert az nem tud egy kis kert rá hatással lenni, de azonban a közösségi kertekben látok jövőt, és ma azt tapasztalom, többen is dolgozom, hogy ma már az önkormányzatoknál inkább az kellemetlen, hogyha valamelyik önkormányzatnak nincsen közösségi kertje, vagy valamelyik kerületnek, úgyhogy hál' Istennek ezek egyre inkább jelennek meg. Most is éppen az egyiknek a tervezésében vagyunk, és hát a Terézvárosi Rózsa közösségi kertet azt most már több mint 4 éve vezetem, és az is egy ilyen nagyon izgalmas kihívás volt, illetve a Csúcshegyi Városi Farmon is dolgozom, és az már egy picit nagyobb léptékű, tehát hogy egy farmot a városban létrehozni, azt szerintem mondjuk, hogyha a hatékonyságot nézzük, akkor ha ez beérik, akkor én azt mondom, hogy ennek van így a legnagyobb, vagy a legértékesebb haszna talán.
3: És hát ugye a városokban egy nagyon jellemző jelenség az, hogy elidegenedünk egymástól, hogy az emberek nem nagyon ismerik akár még a saját szomszédaikat is, és hát talán ez egy olyan eszköz lehet, beszélhetünk itt a permakultúráról, a közösségi kertekről, vagy egyszerűen csak tényleg az erkély vagy a gang zöldítéséről, ami össze tudja hozni az embereket. Ebben milyen tapasztalataid vannak? Ugye már azt mondtad, hogy a szomszédaiddal elég jó a viszonyod.
4: Így van, tehát az egész kicsiben is tud működni, akár társasházi szinten is tud működni, erre vannak is ma társasházak zöldítésére pályázatok, és van ennek egy nagyon, ahogy te is mondod, egy nagyon komoly közösségi hatása, tehát ez összehozza a szomszédokat egy társasházban. Egy közösségi kertben ennél még nagyobb a hatás. Az a szokásunk a közösségi kertekben, ahol én dolgozom, hogy ott minimum havi rendszerességgel van egy úgynevezett ilyen közösségi kertrendező, ahol közösen fejlesztünk, közösen karbantartjuk a kertet, gondozzuk a kertet, kertnek nem parcellai részét, hanem éppen a közös területeket. Ilyenkor ez át szokott menni egy főzésbe, egy beszélgetésbe, és az embereket azt veszem észre helyenként, hogy barátságok születnek, tehát hogy ez nem csak a kerten belül érvényes ez a közösségi élet, hanem utána barátságok születnek, és nagyobb kis közösségek jelennek így ezáltal meg. Tehát hogy ennek szerintem itt nagyon fontos funkció, főleg egy olyan városban, ahol egy nagyvárosban, ahol az emberek el vannak foglalva a saját dolgaikkal.
3: A szünet után a szemléletformálásról fogunk beszélgetni, és arról, hogy a gyerekeket hogyan lehet közelebb hozni a természethez a permakultúra eszközeivel. Maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk.
1: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
2: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. Mai vendégem Lőrinczi István, permakultúra oktató, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most a gyerekekről fogunk beszélgetni, mert hát, hogyha a természetről, illetve a kertészkedésről beszélünk, akkor nem mehetünk el a szemléletformálás mellett sem, és ez viszont nem csak a felnőtteknek szól. Miért fontos az, hogy a gyerekek kapcsolatba kerüljenek a természettel, és akár a permakultúra eszközrendszerén vagy szemüvegén keresztül tegyék meg ezt?
3: Nagyon fontos kérdésnek tartom, hogy a jövő generációját ismertessük meg a természettel, ismertessük meg a zölde, főleg egy ekkora városban, ennek is főleg a belvárosában. Tehát, hogy ezért is elég sok munkát végeztünk még különböző óvodákban, és végzünk most is, hiszen azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni azt, hogy egy gyerek megtapasztalja azt, hogy zöld van a környékén. Na most, hogyha van zöld, akkor van mire odafigyelni. Ha van mire odafigyelni, akkor várhatjuk azt, hogy akkor érzékenyebb lesz erre a kérdésre, azaz felkelti a figyelmét és a kíváncsiságát. Ez a nulladik lépés szerintem, ezért érdemes még akár egy két virágládát is kitenni az erkére, hogyha az ember olyan helyen él. Ezen kívül meg azt gondolom, hogy szülőként is tapasztalom, hogy nagyon nehéz, nyilván a példamutatás egyik legjobb tanítási eszköz szerintem egy gyereknevelésben, hogy most én mennyire pazarlom az élelmiszert, vagy mennyire eszem meg azt az utolsó darabkát is, ami a tányéromban van, de nagyon nehéz elvárni a gyerekektől, hogyha nincs semmilyen kapcsolatuk, és nem ismerik az élelmiszernek az útját, hogy ne pazaroljanak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek egy komoly olyan hatása is van, hogy a pazarlást azt visszafogja. Tehát, hogyha lát egy, főleg ezeknél az egynyári zöldségnövényeknél, hogy leszűrjük közösen a zöld borsót, akkor, hogyha kell nedvesíteni a talajt, akkor picit locsoljuk, utána meg látjuk, hogy szépen elkezd fejlődni ez a növény. A végén meg nálunk a zöld borsó konkrétan a konyháig se jut el, mert a gyerekek nyersen megeszik kint a gangon. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az élelmiszernek az útját és a vele való gondoskodást azt tapasztalja, meg lássa. Soha nem erőltetem őket, de ott van, szem előtt lehet látni, ha van kedvük, akkor jöhetnek és hozzájárulhatnak ehhez a kis gondozási munkához. A harmadik, hogy az erőforrásainknak a megbecsülése is a gyerekek szeme előtt legyen, de annak szerintem az az alapja, hogy megismertetjük velük, hogy melyek ezek az erőforrások. Nem tudja magától, hogy egy almacsutka komposztálható, miért kéne neki ezt tudnia.
2: Illetve talán, amit mondtál is most már több ízben, ugye ez a körforgás, hogy ezt megértsék, hogy ami már minket nem táplál, az valaki mást, vagy valami mást még tud táplálni, és aztán a folyamat egy pontján újra visszakerülhet akár a mi tányérunkra is ez az erőforrás, ez a tápanyag.
3: Pontosan így van. A másik ilyen példám az meg az esővíznek a gyűjtése és annak a hasznosítása. Tehát, hogy számos óvodában dolgozunk, mint említettem, rendszerben tesszük ezt. És van erre egy nagyon jó példám, a Kerekerdő óvoda, ami 9. kerületben van. Most már nagyon régóta fejlesztünk, és az óvoda pedagógusok egy nagy része képzésben is részesül. Zajlik a komposztálás, esővízgyűjtés. Vannak különböző kulcsukágyások, ilyen zöldséges kertjük van vagy 6 kulcsukágyásuk, ahonnan rengeteg élelmiszert termesztenek meg a gyerkőcökkel közösen, még a szülőket is bevonva. Elkezdtünk telepíteni egy erdőkertet, ez még nagyon friss, nagyon új, tehát ennek azért egy 5-10 év a beérési ideje, de hogy ez is elindult ott. Rengeteg élőhely van. A gyerekek azzal szembesülnek nap, mint nap, amikor egy méhecske hotel mellett sétálnak, hogy azok a méhek nem akarnak minket bántani, ezek ugye magányosan élő méhek. Tehát, hogy itt a félelmüket is legyőzik. Ez a példa, ez eljutott egészen odáig, hogy a rengeteg növényt tudtak, ehető növényt, az a zöldséget tudtak termeszteni, rengeteg fűszernövényt is tudtak termeszteni, és lucanapi vásárkor ezeket szépen becsomagolva a fűszernövényeket, különböző cukini lekvártól kezdve, nem tudom, paradicsomig befőztek ilyen olyan finomságokat, és jó pénzért eladták a szüleiknek, és az a pénz az bekerült az alapítványba, és azzal továbbfejlesztik a kertet. Tehát gyönyörűen ezek az elvek is, ezek a visszaforgatás elve például szerintem nagyon szépen megjelent. Ráadásul idén januártól ott a délutáni balett, meg mindenféle egyéb kézműves foglalkozás mellett lehet permakultúrára is jelentkezni. Ez egy gyönyörű példa. A másik óvodában meg mesén keresztül tanítják az ökológiai körforgást, amihez mi adtuk úgymond a szakmai alapkulcs szavakat, ők meg ezt lefordították a gyerekek nyelvére, és ott is szépen tapasztalnak. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek egész pici korban már találkozzanak az élelmiszertermeléssel is, úgy egyáltalán a zölddel, a természettel és a természet elemeivel.
2: És akkor azt mondod, hogy ilyen korban, tehát óvodás korban már abszolút be is vonhatók ezekbe az aktivitásokba.
3: Az a tapasztalatunk, hogy igen, nyilván a maguk nyelvezetén és a maguk módján, de hogy abszolút az érzékenyítésnek szerintem ez a legjobb időszaka. Van példánk iskolára is, tehát hogy van olyan iskola, ahol gyógynövénykertet hoztunk létre, hasonló céllal használják azt is, illetve dolgozunk egyetemen is, hát a mostani nagy képzésünk az a Magyar Képzőművészeti Egyetemen van éppen, ott is egy kertet a tavalyi diákokkal közösen létrehoztunk, ahol gyógy- és fűszernövényeket tudnak a hallgatók szedni maguknak, és ott is látszik egy teljes rendszer az esővíz megfogástól a komposztáláson át az élőhelyek létrehozásáig, bezárólag plusz a növények, amik táplálják ugye az egyetemistákat.
2: Éppen néhány adással ezelőtt beszélgettünk az iskola kertekről és azoknak a hatásairól, ami azon túl, amiket mondtál, még olyan módon is meg tudnak jelenni, hogy ugye ebbe a felgyorsult rohanó világban, ahogy mondani szoktuk, egy kicsit lelassítja a gyerekeket, akár az idegrendszerüket megnyugtatja, akár csak az, hogy a saját kezükkel tudnak valamit alkotni, és nem az okos telefonhoz vagy a tablethez nyúlnak, hanem érdekes és izgalmas tud lenni számukra a minket körülvevő környezet is.
3: Pontosan így van, ez egy minőségi elfoglaltságot jelent az egész család számára. Tehát én ezt rendszeresen nyomon követem a közösségi kertekbe, ahol megjelenik a gyerek is. Van neki kis homokozó létrehozva, de a gyerek nem a homokozóban szeret ücsörögni, és nem is a telefont nyomogatja a szüleinek a telefonját, hanem beáll és próbál a talicskával megbírkozni, vagy éppen növényt ültetni. Tehát beáll a felnőttekhez segít, és azt a sikerélményt átéli, amit a felnőtt is, és ez szerintem iszonyú fontos, hogy az önbizalma, az alkotás erejétől az önbizalma így meg tud növekedni, illetve tényleg egy minőségi idő eltölt, és főleg ebben a digitális világban és a stressznek a lenntartása.
2: És ugye mindennek van még egy leágazása, ugye az egészséges táplálkozás. Nálunk is vannak otthon kis gyerekek, és nagyon sokféle zöldséget eszünk, de most pont abban a korban vannak, amikor ennek ellenére elutasítgatják őket. Viszont egyébként azt hogyan tapasztalod, hogyha egy kisgyerek részt vesz egy növénynek a megtermelésében vagy termesztésében, akkor hogyan viszonyul hozzá? Akkor gondolom nagyobb kedve leszi meg.
3: Pontosan én ezt tapasztalom a saját lányaimon is, hogy jobban, szívesebben megeszik azt, amit közösen termesztünk. Minden este szinte, vagy hát nagyon gyakran úgynevezett gangteát kapnak, ami az éppen adott gyógynövényeknek a keverékéből áll össze. Előszeretettel isszák a különböző cukros levek helyett tulajdonképpen. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy az, amihez nekik közük van, az sokkal inkább izgalmasabb.
2: És hogyha már ennyit beszéltünk a gyerekekről, menjünk tovább majd a felnőttekkel, megnézzük, hogy hogyan lehet elmélyedni a permakultúrában, hogyan lehet megtanulni ezt a tervezési módszert, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Lőrinczi István, a Permagang projekt alapítója, illetve a permakultúra oktató. És ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most, hogy már a jövő generációiról beszéltünk, ugye a gyerekekről, beszéljünk egy kicsit a felnőttekről. A permakultúra talán mondható, hogy minden életkorban, illetve minden élethelyzetben segíthet, hogy fenntarthatóbban és talán egészségesebben tudjunk élni. Ha valaki szeretne elmélyedni a témában, elindulni a permakultúra felé, akkor mi legyen az első lépés, hogyan induljon el?
3: Több lehetősége van az embernek elindulni. Nyilván vannak könyvek, amiket el lehet olvasni. Gaia kertje az egyik ilyen, a Toby Hemingway könyv, ami egy jó sikerült könyv, magyar nyelven kapható. Ezen kívül lehet természetesen videókat nézni. A leginkább azt hiszem, hogy a permakultúrát azt képzéseken lehet elsajátítani, ennek a tervezői rendszernek a csinyát, bínyát. Most erre többféle lehetőség van. Van az úgynevezett bevezetés a permakultúrába képzés. Ezek ilyen 12-től 32 óráig tartó, attól függ, hogy mennyi ideje van az embernek. Hát mi is tartunk ilyen képzést, én inkább a 30 plusz órásat szoktam tartani, ahol a képzésnek már van tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy két célja. Az egyik cél az, és a fő célja az, hogy a szemléletet tudjuk megmutatni. Az emberi türelmetlenség általában azt szokta hozni, hogy a hogyanra várja a válaszokat, hogy mit tegyen a kertjében, hogyan oldja ezeket a problémákat meg. Hát itt az első alkalmakkor technikai kérdésekkel nem szeretünk foglalkozni. Azt gondoljuk, hogy sokkal fontosabb, hogy megismerje a permakultúrának a szemléletét. Bevezetésen kívül vannak különböző szakmai workshopok, ahol egy-egy témában tudunk elmélyülni, például a komposztálásban, akár egy tóépítésben, akár egy egyéb vízbiztonság a kertben, vagy vízbiztonság akár a balkonon, ilyen jellegű kis workshopok is vannak. Ezekkel nem a permakultúrát sajátítjuk el, hanem egy-egy témába tudunk elmélyülni, de mondjuk jó kiegészíti egy bevezetés programnak a tematikáját. Leginkább, ahogy a permakultúra világában el tudunk mélyülni, az a permakultúra tervezői képzés. Bill Mollison, aki az egész permakultúrát kidolgozta, írt egy tervezési kézikönyvet, és az 14 fejezetből áll, és a permakultúra alapítójaként ő azt határozta meg, hogy ezt 72 órába tanítsuk. Na most minimum. Nekünk is van egy ilyen képzésünk, ez éppen most zajlik 30 plusz fővel, és hát a mi képzésünk az 130 óra, tehát van ebben 80 óra elmélet, akkor vannak ilyen 10 óra, ilyen kérdezfelelek online alkalom, és van egy 5 napos tábor. Ez most idén a második alkalom, amikor ezt a képzést mi indítjuk, ugyanis én a tavaly télen sikerült a Brit Permakultúra Egyesületnek az akkreditációját megszereznem, azaz ott megkaptam a tanári akkreditációt, és onnantól kezdve indítottuk ezt a képzést. Ezen kívül, rajtunk kívül még van másik két szereplője is, akik régebb óta tartanak ilyen képzéseket, van a Magyar Permakultúra Egyesület, illetve van az Életfa Közösség, ahol jó magam is végeztem. Tehát alapvetően most már a magyarországi kíváncsiskodóknak 3 helyük is van, ahol ezt a műfajt igazán tudják tanulni. Nincs jó vagy rossz választás, szerintem mindenki más szemlélettel közelíti meg. Én még egy olyan permakultúra tervezővel nem találkoztam, akivel nagyon hasonló szemléletben, vagy nagyon hasonló módon állnánk hozzá a permakultúrához, tehát mindenhol egy picit másképp lehet ezt tanulni. Ez a legjobb módja, és utána csinálni kell. Tehát, hogy gyönyörű terveket lehet ugye ez a képesítés után megalkotni, viszont ezek a tervek, ezek akkor van ezeknek értékük, hogyha az ott területen meg is valósulnak ezek a projektek.
2: És hogy látod, sok érdeklődő van? Sok ember érdeklődik a permakultúra iránt?
3: Idén a 6. bevezetés a permakultúra képzésen vagyunk túl, tehát, hogy a mi kis közösségünk csak ennyi képzést tartott, és benne vagyunk a nagy képzésbe. Én azt látom, hogy itt most már egyre inkább az érdeklődők száma rendkívül módon tágul. Sok helyen tartok előadásokat bizonyos témakörökben, most éppen nem olyan nagyon rég voltam Kismaroson, kertfesztivál, stb. És azt látom, hogy rengeteg ember eljön, érdeklődik, és keresi azokat a kiút megoldásokat, ami a mai, hát lássuk be, hogy egy nehéz világban élünk, mind ökológiai, mind társadalmi vonalon egy csomó konfliktus van, és mindenki keresi ebben a békét. Nagyon sokan élnek ma klímaszorongásban, és azt gondolom, hogy ez a pozitív jövőkép, amit a permakultúra biztosítani tud, ez abszolút az embert egy picit higgadtabb biztonságosabbá teszi, és ad egy biztonságot. Hát amióta én ezzel foglalkozom, azóta nem lettem több, viszont azzal igen, hogy a lelkem nyugodt, és úgy érzem, hogy akármilyen világ is van, van egy olyan eszköztáram, amit bármikor elővehetek, és az önellátás útjára tudok vele lépni. Tehát, hogy megerősítette az önbizalmamat, és a sok kísérlet, a sok tapasztalat az meg be is bizonyította, hogy ez az út, ez egy igazán pozitív jövőkép irányába megy.
2: Igen, az nagyon biztató, vagy nagyon jól hangzik, hogy tulajdonképpen a semmiből létre tudod hozni, vagy meg tudod teremteni az önellátásnak az alapjait is akár. Az azt hiszem a mai világban ennél jobb fogódzót keresve sem találhatnánk.
3: Pontosan így van, és ez nem csak az élelmiszerre vonatkozik, hanem a vízbiztonságra vonatkozik. Vannak projektek a sivatagban is, tehát ahol talaj sincs, tehát hogy nulláról kell mindent építeni. Lehet. Azt is lehet. Sikeres projektek vannak. Jordániában, Jeff Lotonik, amit csinálnak, az gyönyörűen működik, elindul. Meg tudjuk a saját vízbiztonságunkat, a saját talajunkat élővé tudjuk tenni újra, hogyha élő a talaj, akkor jól van beültetve, akkor a tápanyag ellátása az gazdag annak a talajnak, tehát ez egy fenntartható megoldás. Élelmiszer tudunk termeszteni magunknak, a saját energiánkat tudjuk akár megújulókból biztosítani, vagy éppen a földnek, a talajnak az energiáját, a hőmérsékletét használva, ökoépítészet ide kapcsolódik, tehát tulajdonképpen ki tudunk alakítani egy olyan rendszert magunknak, és onnantól egy következő lépés, vagy fontos lépés az, hogy kis közösségbe tegyük mindezt, amitől egy biztos, stabil életet tudunk létrehozni, és én azt gondolom, hogy te is mondtad, hogy tényleg ennél nincsen ma fontosabb a világon. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hiszen először is meg fog mindenki nyugodni, hogy jé, van egy olyan alternatíva, amit a mi rendszerünkön kívüli rendszer is tud nekünk biztosítani.
2: És ugye, ahogy az adásban többször említettük, ez akár a városban is tud működni, városi körülmények között is tudjuk ezeket az elveket, illetve ezt a tervezési módszert, a permakultúrát alkalmazni.
3: Végül is a természet adja nekünk ezeket a működési modelleket, tehát a természet nem téved, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a természetnek a működési modelljeit, mintáit, jó példáit, hogyha abban nem hiszünk, akkor nem marad szerintem semmi, amiben még hihetnénk. Én azt gondolom, hogy ha erről meg tudjuk győzni, vagy úgy tudjuk ezt kitárni, nem meggyőzni akarunk senkit, inkább úgy tudjuk kitálalni ezt a permakultúrát, úgy tudjuk előadni, hogy az arra rá tudunk mutatni a lényegére, akkor az emberek maguktól tudnak, aztán maguktól kezdenek el szép lassan változni.
2: De akkor azt hiszem, hogy ez volt a tökéletes zárszó. Kövessük a természet modelljét, rendszereit, mintázatait, ahogy azt a permakultúra is teszi. Nagyon szépen köszönöm Lőrinci Istvánnak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 23-a, szombat hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Na megkezdjük a hosszú hétvégét, ugyanis pünköst hétvége lesz, így hétfőn is munkaszüneti nap van. Na ki van itt velem ezen az éjszakán is? Jaj, neki a báj! Ezzel kezdünk!
0: Itt egy újabb óra,